0: Rádió Antrét.
1: Fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként tűz. Halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád. Ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órád.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Antri.

Ő csak intett, és hopp, tovalibbent. Az meg feljött, és rögtön el is ment. Az meg beintett, hátra se fordult.

ciò che tutto e megmási az épp nagyon unta, s közben néztem, na most hova dőljek, s ő már ott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Folyamatban van a paksi atomerőmű újraindítása, érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba a hétvégén. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, a családi pótlékot is ma fizetik ki az iskolakezdési támogatás 50 ezer forintjával együtt. A második 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Összesen több mint 400 ezer gyermek számíthat a juttatásra. Az utóbbi időben ismét több idős ember vált az úgynevezett unokázós csalók célpontjává. A forgatókönyv hasonló, az elkövető telefonon jelentkezik, és az áldozat gyermekének, unokájának, esetleg rendőrnek vagy ügyvédnek adja ki magát. Megrázó történettel és sürgetéssel próbálja rávenni, hogy pénzt vagy értéket adjon át. A rendőrök azt tanácsolják, hogy ha hasonló hívást kapunk, akkor bontsuk a vonalat és ne engedjünk a sürgetésnek. Hívjuk vissza a rokonunkat azon a telefonszámon, amelyen egyébként is elérjük. Nagyon fontos, hogy soha ne adjunk pénzt vagy értéket ismeretlennek, akit egy telefonáló küld. Ha a csalás mégis megtörtént, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Hiába volt minden tele az egészségügyi jó tanácsokkal, többen is a szemklinikán kötöttek ki a napfogyatkozás után. A Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáját alig tucatnyian keresték fel kifejezetten a részleges napfogyatkozást követő szempanaszokkal. Az alig tucatnyi beteg káprázástól és szemszárasságról panaszkodott. Retina elváltozást egy embernél találtak. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagyközönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor palota, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota. Fordítva ült a lovon az a kanadai munkaadó, akit azzal vádolnak, hogy két külföldi munkavállalót is arra kényszerített, hogy fizessenek, hogy dolgozhassanak. Körülbelül 2 évig használta ki így a beosztottakat. A törvény értelmében a munkáltatók nem kérhetnek díjazást az állásajánlatokért, nem vehetik el az útleveleket, munkavállalási engedélyeket, nem tarthatják vissza a bevándorlási kérelemmel kapcsolatos információkat, és nem fenyegetőzhetnek ki toloncolással sem. Korábban egy hasonló ügyben a bíróság 7000 dollár pénzbírságot szabott ki.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: A napsütésé lesz ma a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szél több felé élénk lesz, napközben 26-32 fokot mérhetünk. Holnap a kezdeti napos időt délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Happy hétfő reggelt, 6 óra múlt 4 perccel augusztus 24-én. Sajnos vége a hosszú hétvégének. Hiába minden jó elmúlik, de a rossz is legalább úgy, ami jó hír. És ami még jobb, hogy megint együtt kezdjük a hetet, köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
0: Ez az Antrit reggel!
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: ünnepi hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 12 perccel augusztus 24-én, és mielőtt még bármibe is belevágnánk, meglepetés bizony, megint csak melegszik az idő, hurrá, mindenki legnagyobb örömére, ma 30 fok környékén alakulunk, felhő nem lesz az égen, egy deka sem, csak a napsütésé lesz a főszerep, úgyhogy divat tippünk nyilvánvalóan lenge öltözet a napszemüveggel, az most elengedhetetlen lesz, hogyha minden igaz itt az időkép előrejelzésében. Aztán miért mondom, hogy melegedés történik? Azért, mert péntekre már megint 35-36 fokot jósolnak előre, örvendjünk neki, lesznek majd itt mindenféle hideg, meg meleg frontok is a hét közben, úgyhogy hát nem lesz igazából egyszerű, azt lehet elmondani, ma még nem várható fronthatás a térségben, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, emiatt a meleg frontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás, panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek, az UV-sugárzás pedig nagyon erős lesz, azért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, ahogy azt már megszokhatta, ma is ugyanúgy fontos lesz mindez, és hogyha már melegedés, akkor hát az a helyzet, hogy továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, a fontosabb tudnivalókról pedig Köves Péter katasztrófa védelmi szóvivőt kérdeztük, úgyhogy hallgassuk, milyen tippeket tud nekünk mondani.
1: A száraz forró időjárás a nyár utolsó heteiben is kitart, ezért továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, ami annyit jelent, hogy az erdőben is azok 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A tűzveszély továbbra is jelentős, a közelmúltban például Dunaföldváron 200 méteren égett egy erdő aljnövényzete, de július végén olyan esetünk is volt, amikor egy bográcsozás során elszabadult tűz, mint egy 500 méternyi száraz növényzetet gyújtott meg, majd egy melléképület tetőszerkezetére is átterjedt. A rendkívül száraz növényzetben nagyon gyorsan terjedhetnek a lángok, tengeri térségében például 14 hektárnyi takarmánynövény és további 1 hektárnyi erdő aljnövényzete égett. Egy kisebb tűztől tehát nagyon rövid idő alatt komoly károkat okozó tűzeset is kialakulhat. A számok is jól mutatják a helyzetet, csak június 1-je és augusztus 19-e között 104 szabadtéri tűzeset történt volna vármegyében, amelyek mintegy 146 hektárnyi területet érintettek. Saját kertben a grillezés és bográcsozás során sem szabad a tüzet egyetlen pillanatra sem felügyelet nélkül hagyni, és mindig gondoskodni kell arról, hogy legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóvíz. A sütés-főzés befejezése után pedig nem elég, ha már nem látunk lángokat, a parazsat is teljesen el kell oltani. De ebben a rendkívül száraz időszakban azonban a legbiztonságosabb az, ha a lehetőség szerint a szabadban mindenütt kerüljük a nyílt láng használatát. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és szabályokról az erdőtűz.hu, valamint a katasztrofavédelem.hu oldalán lehet tájékozódni.
0: Köszönjük Köves Péternek, és akkor tegyünk így, figyeljünk oda, a tűz nem játék. Emellett pedig a hosszú hétvége után is folytatódnak a programok, kulturálódjunk picit így korán reggel Gödrai Zoltánnal.
2: Két programot szeretnék a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani, az egyik a Mohács 500. A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mára már hagyománnyá vált történelmi lovas zarándoklat 2026-ban ismét Szekszárdra érkezik. Egészen pontosan augusztus 27-én csütörtökön délelőtt 10 órakor. Erre az időpontra várunk nagy szeretettel mindenkit a Béla Király térre. Az ünnepé programja az 10 órakor kezdődik az ünnepé, ekkor kerül köszöntésre a hagyományőrző lovas bandérium. Itt beszédet mond Berlinger Attila, Szekszárd megyei jogú város polgármestere, ezután pedig emlékszalag és koszorúk elhelyezésére kerül sor a vármegyei háza épületének homlokzatán található emléktáblánál. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, nem olyan régen kiküldtünk egy koszorúzási felhívást, ha valaki szeretne koszorút elhelyezni, akkor tisztelettel kérjük, hogy a godrei.zoltan@szekszárdagora.hu e-mail címre jelezze ezt nekünk 2026. augusztus 26-a szerdáig. A programon közreműködik a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Gemenc Motoros Egyesület és a Szekszárdi Gitár Kvartett. Még egyszer nagy szeretettel várunk mindenkit, ahogy a nagy sikerű, saját ötletből megvalósuló előadás sorozatunk őszi első előadására. Becsöngetésre érkezünk a Kultúrkortyok Szabad Egyetemmel. Szeptember 1-én várunk mindenkit kedden nagy szeretettel 18 órakor az új előadásra. Ez a csatárteremben lesz, ahogy a kedves kultúrkortyosaink megszokhatták, Áldás vagy Átok címmel, őszintén a mesterséges intelligenciáról. Ezzel az előadással várjuk a kedves nézőinket, a kedves vendégeinket, az előadó pedig Villányi Balázs lesz. Én azt gondolom, túlzás nélkül az egyik legaktuálisabb téma a mesterséges intelligencia. A szakértőnk ezt fogja kivesézni. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. További programjaink, mozi, egyéb koncertek, kiállítások, azok pedig a szexárdagora.hu oldalon, TikTok, Insta és Facebook csatornáinkon olvashatók.
0: Na hát remélem feljegyezte a naptárába, jól körüljártuk a világot, kezdjük meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk majd, csak előtte zenélünk. Tartson velünk!
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 25 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antit reggel, és augusztus 24-e van, ami azt jelenti, hogy ma Bertalan ünnepelhet. Így is van. A Bertalan férfi név az arámi görög Bartolomaios férfi név latinos Bartolomeus formájú rövidüléséből származik. Jelentése Ptolemaios fia. Így nagyjából ennyit lehet elmondani, vagy tudni róla. Sosok boldogságot neki, meg nyilvánvalóan mindenkinek, például Jonathannak, szintén ő is itt van a naptárunkon, úgyhogy sosok boldogságot nekik, zenélünk, ajándék jelent, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
2: Ez az Antrit reggel, a

0: Jó reggelt, 6:32-kor, ez az Antrit reggel, és kaptunk egy üzenetet, miszerint nánán, alsónál nem, 11 fok van, azért az elég jó, még akár egy hosszú nadrág is elkélhet, és jogos, elvitt magával az imént a melegedés híre, csak arról beszéltem, az meg kimaradt, hogy jelenleg itt Szekszáron is kellemes, olyan 14-15 fok környékén járunk, ami totálisan elviselhető, de aztán majd azért fel kell készülni az égető napsütésre, 30 fokunk is lehet, felhő pedig nem lesz fölöttünk, ennyiben tehát korrigálom magam, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát augusztus 24-e szülöttei, például olyan híres neves emberek, mint Paulo Coelho, brazil író, aki azért így egészen furcsa módon ivódott bele a mainstream közéletbe. Aztán Stephen Fry, angol humorista, író, színész, regényíró, filmkészítő és televíziós személyiség szintén ma ünnepelhet. Hát a klasszikus brit humor egyik nagy ágyújáról van szó. Ma ünnepelhet még Nagy Pál Gábor, magyar színész, rendező. Az Argo 2-ben például ő formálta meg Hangyás Johnny-t, vagy ha aktuálisabb szerepet keresünk, akkor a Hunyadiban ő volt második Vlad. Aztán ma ünnepelhet még Rupert Grint, angol színész, hát a Harry Potter Ron Weasley-e, és Alan Walker, norvég zenei producer, akinek dalait mi is előszeretettel játsszuk itt a 105.1-en. Úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van rá, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
8: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg, minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret, akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Ennyi volt a reklám! Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Happy hétfő reggelt, 6:43-kor augusztus 24-én, ez az Antrit reggel, és csapjuk fel a kalendáriumunkat, mert hogy 79-ben, így, csak így 79-ben a Vezúv kitörése elpusztította Pompeji városát. Aztán 1963-ban Anna Pons Stevie Wonder lett az első a pop-rock történelemben, aki egyszerre szerepelt a kislemezlista és az albumlista csúcsán. 1989-ben bemutatták az első James Bond filmet, a Magányos ügynököt Magyarországon. 38 éve reggel 7:09-kor a Pécsi Orvostudományi Egyetemen meglátta a napvilágot az első magyar Lombik Baby, egy 3850 grammos kislány. Mekkora dolgok voltak. 1995-ben megindult a Microsoft Network, tehát az MSN internetes szolgáltatás. Igazából a tinédzser koromban ott éltem. 2006-ban pedig Prágában a Nemzetközi Csillagászati Unió kongresszusán megszavazták a bolygó fogalom új definícióját. Ennek értelmében pedig a Plutót kizárták a bolygók köréből, és törpe bolygónak minősítették át. Hát így járt a Plutó. Nagyjából ennyit lehet elmondani, de ha már csillagok, akkor horoszkóppal folytatjuk, csak előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Ez az Antrics, reggel 10 helyett 9 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe, ilyen hóforduló, vagy minek is nevezik ezt van, úgyhogy most a szűzzel kezdünk. A Szaturnusz a gondok életterületén hátrál, a szűz, ha azt érzi, hogy a sorsa folyamatosan mindig ugyanazokkal a problémákkal szembesíti, akkor talán el kellene gondolkoznia azon, hogy hol és miben is lelheti meg azok megoldásának forrását. Valaki ma adhat önnek egy jó ötletet, amivel kimozdíthatja a gépiességéből. A mérlegnek ez a nyár utó a nagy andalgások és egyben a nagy eszmélések ideje is lehet. Ha komoly tervei vannak a társával kapcsolatban, akkor önnek kell több kitartásról és meggondoltságról tanúbizonyságot tennie. A társát ugyanis, mintha a szél fúná, ön azonban vasból van. A Skorpió szűk környezetében, az otthonában, a családjában nagyon szerencsésnek érezheti magát, csak amikor a nagyvilág elvárásaival kell szembesülnie, érezheti úgy, mintha nagyon szerencsétlen lenne. Önnek kell eldöntenie, hogy a saját, vagy a mások értékítéletét tartja-e fontosabbnak. A nyilas kezdi már unni, hogy folyamatosan mások helyett is neki kell dolgoznia. Ha ráadásul emiatt még a munkaidőn túl is, még a hétvégiken is öntérik el, akkor itt az ideje, hogy ezt szóvá tegye a főnöke felé is. Ez nem árulkodás, csak jogos önvédelem. Még akkor is így kell tennie, ha ezzel nehéz helyzetbe hozza azt a másikat. A bak váratlan és meglepő helyzetek sorozatába csöppenhet ma és az elkövetkező napokban. Annál kellemesebben érintheti ez a váratlanság, minél inkább sikerül önmagát felhangolnia. A jó lelki állapot most a jó történések alapfeltétele, mert ma igazából sok múlik a szemléletén is. A vízöntő legyen minél többet a friss levegőn, régen volt már lehetősége annyira kikapcsolódni, mint a mai napon adódhat. A nyugalom a természet közelében élhető meg az ön számára a leginkább. A kikapcsolódás azt jelenti, hogy semmiféle kütyű eszközt nem visz oda magával. Így készüljön tehát, zenélünk, és aztán a halakkal folytatjuk. Maradjon velünk!
1: Rádió, Rádió Andrét!

0: 4 perc múlva 7 óra lesz, augusztus 24-én, hétfőn, ez az Antrit reggel, folytassuk hát a horoszkópunkat. A csillagok ma kiteszik a halakat mások fokozott érzelmi életének, célpontjává válhat valaki szeretetének, épp úgy, mint a gyűlöletének, esetleg egyikből kifolyólag az a másiknak. Az akaratán kívül ugyanis egy szerelmi háromszögbe csöppenhet bele, a titkolózás ma nem hatékony, bármit is tesz, az nagyon hamar kitudódik. A kos nagyfába vágta a fejszét, és csak most esik le neki, hogy ez milyen nehézségekkel járhat a számára. Ha a feladatot már-már megoldhatatlannak érzi, akkor konzultálhat egy asztrológussal, és ne akarjon gyors sikert, mert az nem fog menni. A bika a nagy erőpróbákat kedveli, ám mégis kissé gyengének, vagy mondjuk inkább úgy, hogy lustának érzi magát. Egyetlen kihívást bír most elképzelni, és csak is a sportok terén. Valami olyasmit, ami a vízzel kapcsolatos. Az úszást, az evezést, a búvárkodást most önnek találták ki. Az ikrek nagyon jó lehet mostanában a döntéshozatalok terén, és a mai napon is hihetetlen ötletességéről és jó taktikai készségéről adhat számot az üzleti élet és a pénzügyek terén. A sportban is aktív és tehetséges lehet, kedve támadhat valamilyen új sporteszközt is kipróbálni, akár még sárkány repülőre is ülhet. A rák úgy érzi, hogy sokkal lassabban halad előre a terveivel, mint azt várta volna, de ne aggodalmaskodjon, a nagyon közeli jövőben megfogannak a befektetései, és az elvetett mag szárba szökhet. Az anyagiak terén is javulni fog a helyzettel, legyen szó akár valamilyen ingatlan befektetéséről, vagy új kereseti lehetőségekről. Az oroszlánnak ki kell tartania az elképzelései mellett, még abban az esetben is, ha most még úgy tűnik, hogy egyedül van velük. No, azért nem teljesen egyedül, vannak még barátai, akik önt támogatják, és ezt bizony nem szabad felednie. Így készüljön tehát akkor mára, óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napi ötös tagja is, ma arról érdeklődünk, hogy kártya vagy készpénz, de előbb jöjjenek a hírek, tartson velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen?
4: Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet

0: 23-as telefonszámon.
1: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült

0: professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 8 83 83 51.
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
2: Már 4950 forinttól.
1: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Szerdára újra üzembe állhat a Paksi atomerőmű összes turbinája, csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamos energiahálózatot. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére fordítja az összeget az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében. Hatályba léptek a köznevelést érintő törvényes kormányrendelet módosítások, amelyek egyebek mellett növelik az iskolai igazgatók jogköreit és a tantestületek szakmai autonómiáját. A szabályozás emellett helyreállítja a köznevelésben dolgozók egyes kollektív jogait, és megszüntet több a szakszervezetek jogait korlátozó rendelkezést. A módosítások a sztrájkjog gyakorlásának szabályait is rendezik. Megszületett a döntés, eladják a bezárt postahivatalokat. 16 településen gyakorlatilag végleg ellehetetlenítik a szolgáltatás újraindítását, pedig a 2022 óta tartó leépítés már így is jelentősen megnehezítette a lakosság ügyintézését. Az RTL híradóból kiderül, hogy a 2022-es leépítési hullám nem csak a hivatalokat, hanem az ott dolgozókat is érintette. Mármint egy 10 000-en jelentkeztek a kórházakban hagyott csecsemők simogatására. Az országos kórházi főigazgatóság minden segítséget nagyra értékel, de ehhez elengedhetetlen az érintett szervezetek előzetes egyeztetése és folyamatos együttműködése. 2026. április végén 325 csecsemő volt kórházban. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban. Chikungunya lázzal fertőződött meg egy 53 éves nő, miután Mauritiuson járt. Ugyanebben az időszakban egy Pest vármegyei 18 éves férfinál importált maláriát is kimutattak tanzániai útja során. Mindkét betegséget szúnyogok terjesztik, a halálozási arány rendkívül alacsony, a fertőzöttek többsége egy héten belül jobban lesz. Halálos áldozatai vannak a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbét az utóbbi 3 hétben. Augusztus elején több szkopjai kerületben is ki kellett hirdetni a járványhelyzetet, a betegséget szúnyogok terjesztik.
3: Rádió Andrit időjárás.
4: A felhősebb részeken a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre számíthatunk. Az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen esőzápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénklökések az északi szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
6: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
2: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
7: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, augusztus 24-én 7 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk Vali. Jó reggelt!
8: Jó reggelt, hello Dávid!
7: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma a mai kérdésünk úgy hangzik, hogy kártya vagy kész pénz. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: happy hétfőreggelt, ez az Antti reggel, augusztus 24-én, 7 óra múlt 10-11 perccel, úgyhogy megkezdjük mai napi ötösünket, tudja, azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Mai kérdésünk egyszerűen annyi, hogy kártya vagy pedig len készpénz, Vali? Kártya vagy KP?
1: Kártya. Most már így az utóbbi időben egy elég több felé utazgattam, és az, hogy már a mosdókban is lehet kártyával fizetni, főleg, hogy most már én is digitalizáltam a bankkártyámat a telefonomra, és akkor a telefont az ember odaérinti. Másfelől meg vannak ismerőseim, akik azt mondják, hogy de hát mi van, ha egyszer összeomlik ez az egész rendszer, és akkor az embernél nincs mondjuk egy biztonsági tartalékba egy kis készpénz. Hát igen, van ilyen. Vagy hogy múltkor nem töltött be például a buszbérletem a telefonomon.
0: Az kellemetlen.
1: De volt egy darab 100 forintosom, és akkor sikerült felszállnom a buszra. De hogy igen, ez azért felvett kérdéseket.
0: Legutóbb jártam úgy az egyik hipermarketben, hogy semmilyen kártya sehogy sem működött, se az önkiszolgáló kasszánál, se a rendes kasszáknál, sehol, ugye csak a KP-mal.
1: Még jó,
0: hogy volt nálam valamennyi. De sokan úgy egyébként a készpénzről úgy vélekednek, hogy az még, tehát hogy az jog. És hogyha már nincsen készpénz, vagy hát nem használhatsz mondjuk készpénz valamilyen oknál fogva, akkor az a szabadságodat sérti.
1: Érdekes, erről még
0: van egy ilyen aspektusa is.
1: Meg régen még azért szerintem most már megszüntették, volt egy fizetési határ, egy korlát, hogy nem tudom, 1000 forint alatt nem lehetett kártyával fizetni bizonyos üzletekben. Nem tudom, hogy erre azóta kijött-e bármilyen ilyen törvényi szabályozás, hogy most már köteles a kereskedő elfogadni csak azt is, hogyha én mondjuk 100 forintot akarok fizetni.
0: Igen, elvileg köteles kártyával. Lenne. Gyakorlatilag többször belefutottam már, hogy 1000 forint alatt nem engedtem.
1: Hát igen, mert ugye vannak költségeik, igen. Ami mondjuk akkor így nem éri meg neki az, hogyha valaki ilyen alacsony összegért vásárol.
0: Így van. No, de mit gondolnak a napi ötös tagjai? Kezdjük Norbival.
1: Norbi igazi virtuóz, zongorázik, gitározik és hegedül is, bár nem egyszerre csinálja mind a hármat.
0: Na, hallgassuk.
2: 100%-osan és elvetemült módon a készpénz híve vagyok. Egyik az, hogy azonnali használható, tehát likvid, másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy az emberiség utolsó bástyája a készpénz. Egyik utolsó bástyája, szabadság szempontjából.
0: Na. Hát. Akkor itt bejött a szabadság.
1: Na jó, csak mi van akkor tényleg, hogy előfordul az, hogy bedől az internetes rendszer, tehát bedől az online világ, ahol nem tudom, tehát
0: hát azért, azért a készpénz.
1: Na igen.
0: Mert meg egyébként ugye, hogy akkor az lekövethet, már itt a kártya, akkor lekövethető, hogy mit vásároltál, hol vásároltál, mikor voltál, itt, ott, amott, mit tudom én, és akkor sokan ettől azért tartanak.
1: Én sokáig csak azért tartottam magamnál készpénzt, amíg jártam piacra. Aha. De szemben már piacra sem járok, mert hogy most már az sem nagyon éri meg árban, legalábbis én úgy ítéltem meg, ezért most már amiatt sincsen nagyon nálam. Készpénz, de pár múltkor mondom itt az utazás kapcsán, azóta tartok magamnál egy kicsit, hogyha esetleg
0: biztos, amit uti.
1: Nem tudnék felszállni a buszra, akkor legyen nálam apró.
0: No, köszönjük Norbinak, folytassuk Anitával.
1: Anita minden a futás, akár több 10 kilométert is képes lefutni egyetlen nap alatt.
0: Hallgassuk.
3: Hát a kártyát használom, mert kényelmesebb, de bárcsak használhatnám a készpénzt. Készpénzpárti vagyok, de így rákényszerít az élet, hogy a kártyát használjuk, és nem szeretem. Szeretem látni, ahogy mennyi megy ki a kezemből, mennyi jön be, tehát az olyan megfoghatatlan. Nem szeretem, de kényszerből azt használom.
0: Na, kényszerből kártyát használ. Kényelmesebb, ebben megegyezhetünk.
1: Igen, abszolút.
0: Nem kell számolgatni az aprót, nem kell vissza, nem kell megfogni, ugye hány kézen át megy a pénz.
1: De van is ebben egy ilyen fajta, nem is tudom, illúzió, hogy a kártyán ott van, a pénzt meg úgy látod, és akkor már nincsen, de hogy közben a kártyán meg ott van. Tehát hogy így az ember azt mondja, hogy hú, hát akkor inkább a kártya, mert ott az olyan láthatatlan, lehet, hogy valakinek pont azt mondja, hogy jó, mert láthatatlan. Valakinek meg az okozza a biztonságérzetet, hogy látom, hogy mennyi van még a pénztárcámban, viszont az látványosabban fogy. Na mindegy, szóval, igen, hogy ez
0: főleg,
1: egy ilyen érdekes.
0: Főleg, hogyha fölváltod a nagyot, nem?
1: Igen.
0: Azt mondják,
1: igen,
0: hogy egyszer fölváltod, akkor ott vége. Akkor az így kifolyik. No, köszönjük a napi ötös két tagjának, hárman vannak, még zenélünk, és folytatjuk, maradjon velünk.
4: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 7 óra múlt 21 perccel augusztus 24-én hétfőn, ez az Antrit reggel, folytassuk hát mai napi ötösünket, ketten már megosztották velünk, hogy kártya vagy készpénz, folytassuk Máriával.
1: Mária nyelvész, aki szeret jókat enni és inni, és hát nem veti meg a kulináris örömöket.
0: Na hallgassuk, hogyan gondolkodik erről.
2: Hát én a kártyát használom. Egyrészt azért, mert több kártyám is van, azért, hogyha mondjuk az egyikkel gond lenne fizetés szempontjából, akkor a másikat tudjam használni, nem azért, mert mennyi pénzem van, és akkor most nem, ez praktikus. Tehát legyen ott. Másrészt telefonon most rajt van, tehát hogy mindig tudjak fizetni. Nyomon követhető a költés, tehát ezt én tudom, akkor otthon megnézem, hogy hol, mikor, mennyit költöttem. Biztonságosnak tartom, tehát a PIN kóddal egyértelmű, hogy akkor nem tudják levenni a pénzt, vagy csak X összeget. Tehát itt is a pénzügyi tudatosság kell. Tehát egyfajta pénzügyi tudatosságot feltételez, szerintem ez a kártyahasználat is. És a legnyomosabb ér számomra az, hogy lenyomozható. Tehát a gazdasági bűnözés nem is teljesen megakadályozó, de csökkenti. Vagy az adócsalás elkerülése miatt is nagyon fontosnak tartom, vagy a korrupció, a fekete gazdaság kifehérítése. Én úgy gondolom, hogy emiatt én mindenképpen ezt preferálom, és jó lenne, hogyha a svédek példáját követnénk, és tényleg ez teljesen elterjedne nálunk. Ez csak az én véleményem, de hát nyilván van, aki a készpénzt szereti, én nem.
1: Na hát más érveket is azért behozott Mária, érdekes, igen. Hát igen, mert hogy annak úgy nincs nyoma a pénz, a készpénznek, hogy így hova ment, vagy hát hogy úgy annyira nincsen nyoma, igen.
0: Ugye mit tudom én, ráírjuk a számlára, hogy 100 000 forint volt az egész díj, és akkor adunk 300-at, úgy nem veszi észre, hogy most akkor mennyi volt az annyi.
1: Hát meg annyit fejlődtek ezek a banki alkalmazások, tényleg most már olyan funkciók vannak benne, hogy az ember tényleg teljesen lebontva, hogy élelmiszerre ennyit költöttem, a rezsére ennyit költöttem, utazásra ennyit költöttem, beállíthatok magamnak, nem tudom, költségkeretet, hogy ne lépje túl, aztán kimutattatást készíthetek a havi költéseiből. Tehát tényleg, tehát nagyon-nagyon sok funkciója van, és nem írni kell, hanem ott van az embernek a telefonon, kétség kívül, hogy amit mondott ismerje mondjuk a pénzügyi tudatosság terén, ez mondjuk sokat tud segíteni.
0: És ugye automatikusan, mert vannak olyan különböző alkalmazások, amit neked kell beírni, hogy jó, most ennyit költöttem erre. Igen. Úgy is lehet nyilván, és hogyha készpénzzel fizetsz, akkor mondjuk egy notázba te írogathatod, de az már az, ahhoz már plusz energiabefektetés kell, hogy tényleg le is írjad, meg bejegyezzél mindent, mert esetleg mondjuk bűnöztél egy picikét valami, nem tudom mivel, hogy akár azt nem írom be inkább, vagy nem tudom. Hát az automatikusan, ha akarod, hanem ott van.
1: Meg hát ugye most itt tényleg a csekk befizetés is biztos már azért ennek csökkent a száma, vagy a sorban állás, tényleg most már utalásokkal, tehát mindent el lehet rendezni jól. Akár, igen, nagyon. Sőt, hát most már, ha jól tudom, akkor mondjuk egy előfizetésnél, hogyha az ember átutalással fizet, akkor nem tudom, spórol 400 forintot, tehát hogy felszámol már mondjuk valamelyik telefonszolgáltató, azért azt hiszem 400 forintot, hogyha te csekken fizetsz.
0: A posta.
1: Igen. Tehát az elektronikus fizetés úgymond az ingyenes, vagy hát nekik is az a jobb megoldás.
0: Igen, jó pár évvel ezelőtt volt a családban egy ilyen dilemma, hogy akkor legyen új hűségidő aláírva, vagy ne, és akkor ott például kedvezményt adtak, nem tudom most pontosan mennyi, de kedvezményt adtak, hogyha online utalással egész szerződve. No hát köszönjük Máriának, is ketten vannak, még zenélünk, és aztán folytatjuk, maradjon velünk.

0: Egy perc múlva lesz fél 8. augusztus 24-én, hétfőn, ez az Antrit reggel, és elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy kártya vagy készpénz, ne is húzzuk az időt, folytassuk gyorsan Erzsébettel.
1: Erzsébet friss nyugdíjas, 40 évig dolgozott az egészségügyben, amit nagyon szeretett.
0: Na, hallgassuk akkor, mit gondol.
2: Én abszolút kártyahívő vagyok, de például a telefonomat nem használom fizetésre, annyira nem vagyok 21. századi. Viszonylag kevés készpénzt tartok magamnál is, meg egyébként is. Valamiért jobban bízom abban, hogyha egy helyen van, akkor azt ott jobban kézben lehet tartani. Úgy gondolom, ha nálam van, akkor sokkal hamarabb elfogy. Valamiért ez a fixa ideám, és azért nagyon sokszor tényleg be is bizonyosodik, hogy tényleg így van, de látom a fiatalabb generáción, hogy ők is elsősorban ezt részesítik előnyben, sőt, ők most már ugye a telefonjukat használják mindenre. Én ennyire azért nem bízom meg, én a kártyámat nagyon szeretem, és igazándiból tulajdonképpen mindent kártyával fizetek, ha lehet, annak ellenére, hogy az internetes vásárlásokat nem annyira szeretem kifizetni. Ott például nem használok kártyát, ott inkább utalvétel fizették.
0: Na.
1: Igen, és nekem is azért beletelt egy pár hónapban, mire digitalizáltam a bankkártyámat. Én is tartottam tőle, aztán baromi jó. Csak így meg akkor tényleg az, hogy az embernek az élete egy telefonban van, de igazából már tényleg, tehát minden a telefonján van szinte. De hát nem. De hogy így fejlődik a világ, azt gondolom, és egy idő után már valahogy csak bekapcsolódunk, nem? De tudom, van olyan, aki megkapja a fizetését, egy az egybe leveszi, és neki az a biztos, hogy neki ott van a készpénz, mert ő azt szokta meg.
0: Meg hát ugye, hogy ne a bank kezelje az én pénzemet, majd én tudom, hogy
1: olyan igen,
0: kell,
1: igen, és
0: a bankrendszerben való szkepticizmus például szerintem benne van ebben.
1: De egy közben meg ugye én belefutottam a nagyon sok rejtett banki költségekbe, amiről nem is gondoltam volna,
0: és az akkor... Is ott van.
1: Tehát abban is okosnak kell lenni, és tudatosnak lenni, most melyik bankot választom, milyen szolgáltatást veszek igénybe. Szerintem minden két esetben oda kell figyelni igazából.
0: Igen, igazából. Meg amit mondott Erzsébet is, hogyha nálam van a pénz, akkor így kifolyik, és így igen. Tehát nem? Tehát
1: igen, igen.
0: Mindig abban futok bele, hogy tegnap még volt.
1: Igen, tehát akkor jobb, ha nem látom. Lehet, igen, hogy azért jobb a kártya.
0: Igen, amikor nem tudom, hogy most akkor van még pénzem, vagy nincs, de lusta vagyok, vagy nem merem megnézni, tudod, akkor nem, hagyjuk. De pont ma láttam, pont reggel láttam egy mémet, hogy az amerikaiak mondjuk akkor esznek pizzát, amikor le vannak égve. Mi meg akkor, amikor éppen megjött a fizó, és akkor ez
1: de egyébként ez olyan érdekes, és ez nem a feltétlenül ide vált témában, hogy a McDonald's kín az egy ilyen nagyon-nagyon, hogy mondjam, alja, megold. Igen, Amerikában, ami nálunk egy, mondhatni egy ilyen, hát középső, hogy jaj, elmegyünk McDonald's, vagy nem tudom. Igen, de hogy ez Amerikában, ez ilyen nagyon nem.
0: Más. Hát jó, de ott van még 100
1: biz,
0: másik.
1: Olyan, amit nincs, igen.
0: Igen. No, akkor végül, de nem utolsó sorban következik Bandi.
1: Bandi szemére öt gyermekes apaként fontos a család és az együtt töltött idő a gyermekeivel.
0: Na, hallgassuk.
3: Hát, amikor bevezették ezt a kártyás rendszert, és divatba jött az, hogy a fizetésünket nem készpénzbe kaptuk, hanem kártyára, akkor én nagyon-nagyon tiltakoztam az utolsó pillanatig, mert nem, egyszerűen nem bírtam megszokni, hogy kártya-kártya. Utáltam is. Aztán ugye nincs más választásunk, rávettek minket, hogy bank és kártya, és akkor meg így elkezdtem megszokni, meg főleg, hogy a telefonom is rajta van a kártyám, meg az órám, meg minden, tehát hogy hihetetlen kényelmes, meg nekem nincs pénztárcám, soha nem is volt, szerintem soha nem is lesz, és hát ez így sokkal kényelmesebb. Bár mi mindig most nagyon mostanában, hogy így olvasom a híreket, egyre jobban aggódok, mert például olvastam, hogy Vietnámban 82 millió számlát fogyasztottak be egyik napról a másikra, és úgy vettek rá állampolgárokat bizonyos dolgokra, hogy nem tudtak hozzáférni a pénzükhez. Ezért egy picit aggódom, mert ez nagyon kiszolgáltatott ez a kártyás dolog, hogy egyszer csak azt mondják, hogy hát vége, innentől nincs pénzed, akkor nem tudom, mit fogunk csinálni.
0: Jaj.
1: Igen. Igen. Lehet, hogy az a köztes megoldás, hogy mindig van az embernek egy kis készpénze addig, amíg mondjuk nem tudom, nem működik a kártyás fizetés a boltba. Volt már én is beleszaladtam, és akkor mindenki tódult az automata felé, és vette fel, ott hagytuk a kosarat, mindent, hogy tudjunk fizetni.
0: Hát benne van. Egyébként van egy, vagy volt egy ismerősöm, aki kiszabta, hogy csak akkor melózik tovább, hogyha továbbra is borítékban kapja a fizetését heti lebontásban. Heti bérben volt, és neki minden pénteken oda kellett adnia a kezébe a borítékot. Mert nem volt hajlandó fizetni azért, hogy a saját pénzét felhasználja a banknak, ugye?
1: Ez is igaz. Azt gondolom, hogy a munkatörvénykönyve rendelkezik erről, és én úgy gondolom, és úgy tudom, hogy a munkáltatónak köteles biztosítania, tehát nem csak utalva, hanem készpénzbe is. Lehet, hogy ez már változott, de hogy ez le van fektetve, tehát ez jogszabályba le van írva, hogy ez, hogy a fizetéssel kapcsolatban mik a lehetőségek.
0: Nem tudom, minden esetre köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
5: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, Ella Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
6: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antvit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű Vémind Palota Bozsok csomópont fel- és lehajtóágát aszfaltozás miatt lezárták. Aki ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, mint írják, annak kijelölt terelő út szerint Pécs felé kell menni az autópályán, és egy következő csomópontban a 190-es jelű Szajk-Mohás csomópontnál kell visszafordulva a főváros felé vezető oldalt elérni, tehát valaki arra jár, hogy figyeljen oda. Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény-Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között is aszfaltoznak. A 2-es és 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot, csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Illetve a 63-as főúton a 11-es kilométernél egy műszaki hibás jármű vesztegel, korlátozás várja az arra haladókat, a jelzések szerint várhatóan reggel 9 óráig.
0: Azt a mindenségét. Köszi, Vali, hogy ezt megosztottad velünk, hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, azt látom, hogy elméletileg itt a Veselényiben van némi kis dugó, úgyhogy erre érdemes odafigyelni, hogyha erre közlekedne. Ezen túl viszont elméletileg szabad a pálya mindenfelé, ettől függetlenül vezessen óvatosan, a szabályokat betartva, és hogyha kakasnak indulna, akkor hát felhívom figyelmét, hogy kint vannak a rendőrök, drága fényképeket készítenek, hogyha nem tartja be a szabályokat nyilvánvalóan. Hogyha lát bármi rendkívüli ezeken túl, akkor csörögjön a 74-444-444. Igen, segítsen, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk!
4: Antrit! Ez a Rádió Antrit!

0: 3:41 augusztus 24-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és ez az az időpont, amikor Vali beavat minket a titokba.
1: Azért pont ezen gondolkodtam a hétvégén, ezért jött augusztus 20-a, és nem az mondom, hogy látványosan elromlott az idő, de azért alacsonyabban jár a nap, hamarabb besötétedik, és azért éjszaka hűvös van. Tehát lehet érezni azt a fajta, kicsit így megyünk az ősz felé most már, úgyhogy mérsékelten indul itt a nyár utolsó hete, maximum 30 fokot jósolnak, de szerintem már nem lesz az a nagyon égető meleg. Hát nem tudom.
0: Hát nem. Péntekre 35 fokot
1: írja. Jó, hát az, de hétvégére hőségriasztást adtak ki, aztán hirtelen félbe szakadt.
0: Jó, nem volt rossz idő hétvégén.
1: Nem volt rossz idő, de a csapadék nem várható, a légmozgás sem lesz jelentős ma, felhő sem lesz az égen, szép tiszta napsütéses idő lesz ma. Az éjszakák meg kellemesek, reggel egy kis kabátba kellett jönnöm már, úgyhogy hűvös volt, de nem baj, jó is az.
0: Jól is esett, nem?
1: Igen, meg most már talán a légkondicionálók is fellélegeznek.
0: Így van, pihenhetnek egy picit. Na hát így készüljön akkor már a divattippünk lengerú a napszemüveggel, nyilvánvalóan 30 fok környékén alakulunk, majd felhő az nem lesz az égen, ahogy Vali is mondta. Az orvos meteorológiára térjünk ki egy picit, mert nem várható fronthatás a térségben, de a magasban a melegebb légtömeg áramlik fölénk, emiatt a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek. Erre tehát érdemes azért odafigyelni, meg arra is, hogy az UV-sugárzás erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Na igazából ennyit lehet elmondani, 30 fok, ez még talán majd kibírható lesz. Holnapra egy kicsit beesik a hőmérséklet, hogyha minden igaz, a záporok is jöhetnek, 25 fok, aztán megyünk fölfele, péntekre 35-36 fok, kánikula, aztán pedig megint visszaesünk, 30 fok környékére, legalábbis reméljük, hogy ez így lesz, mert nem baj, hogyha 35 fok elmarad véletlenül.
1: Meg hát eső jön már egy kis eső.
0: Esőre szükség van. Igen. Esett azért ugye múlt héten.
1: Igen, de az még azért kevés a földeknek.
0: Kellene még. Így van, így készüljön tehát. Ha már a zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: perc múlva lesz 8 óra, augusztus 24-én hétfőn, ez az Antrit reggel. Röviden összegezzük, hogy mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben. A napi ötös tagjait kérdeztük arról, hogy kártya vagy készpénz?
1: Kártya, ugye? Most visszagondolok. Hát mondjuk igen, kártya győzött.
0: Egy részről kényelemből, másrészt pedig muszájból.
1: Szükségből, ugye? Igen.
0: Valahogy így lehetne
1: igen.
0: Elmondani.
1: És akkor az ugye utána néztem, hogy szó volt róla, hogy a fizetés, hát itt a, mindenképpen az utalásról van szó. Tehát, hogy ha csak külön mondjuk a munkáltató és a munkavállaló nem állapodik meg, mindenképpen hát bankszámlára utalják a fizetését, ami nyilvánvalóan, hiszen a munkáltató is úgy kapja az ő saját bevételeit, úgyhogy
0: így van.
1: Elmondhatjuk, hogy mai világban kikerülhetetlen a kártyás használat. Vagy hát, ha legalábbis arra, hogy levegyük az összes pénzt, tehát valahogy mindenképpen használjuk, nem? Mert...
0: Hát de hogyha bemész a bankba is úgy kéred...
1: De azért fizetni kell állítólag.
0: Igen.
1: Igen, tehát hogy az egy plusz munka, hát hiszen van bankkártyád, oda mész az automatához leveszed, és te még úgymond feltartod a sort, és azért, hogy levegyed, én szerintem annak van külön költsége.
0: Ez nem jó hír. De egyébként most olvastam, bocsánat, hogy ezek az SMS-ek, az ügyletekről, ugye, hogy akkor te fizettél, akkor ennyi fizettél, akár évi 20 ezrekbe is kerülhet.
1: Hát, de már a banki alkalmazások küldik az értesítést SMS nélkül is.
0: Sokan kérnek SMS-t.
1: Érdekes,
0: nem tapasztaltad?
1: Nem.
0: Hogy előtted mondjuk kártyával fizet a néni, és közben csipog a telefonja.
1: De hát maga az alkalmazás is küldi.
0: Hát jó, de hogyha nem okos telefonja van.
1: Aha.
0: Hanem még régi nyomógombos, akkor arra kapja SMS-be, hogyha haló használta a kártyát, vagy valaki használta a kártyát.
1: Igen.
0: Na hát ez is drága lehet egy évben, hogyha összeadjuk. No de ennyit a készpénzről meg a kártyáról. Jönnek a hírek, aztán pedig megkezdjük jó hírek óránkat, hiszen hétfő van, úgyhogy maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romker Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
5: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait! Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre

0: akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
2: Tánctanfolyamra, Gabikám!
1: De egyedül. És a férjed?
2: Remélem, hogy már ott vár.
1: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
2: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
1: És mégis honnan jött ez az ötlet?
2: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
1: És ki a tánctanár?
2: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
3: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
4: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi a kormányfő. 200-an dolgozhatnak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter drasztikus lépést csürget, klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi. A kormányfő szerint a példátlan aszály és pusztítás miatt új víztározókra, vízmegtartó hálózatokra és az energiatermelés fejlesztésére van szükség. Célként nevezte meg, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatva más országoknak, ehhez pedig minél több uniós forrást hívnának le. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban, a 444.hu forrásai szerint, aminek vezetőit az elnököt és négy helyettesét hamarosan meg is választhatják. Pár hónapon belül megindulhatnak az első látványos ügyek. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. Az érintett gazdasági társaságokat három kategóriába sorolták. Az igazgatóság elnöke és a felügyelőbizottság elnöke például nem kaphat többet, mint a mindenkori minimálbér háromszorosa. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint most. 135 ezer tonna, tavaly 170 ezer tonna almatermet. Ez már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Az Európai Bizottság szerint nem kell aggódni, lesz elég gáz a tározókban a téli szezonra. A tározók töltöttsége most csak nem 62%-os, közölte a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Minden korábbinál súlyosabb gazdasági hadviselést helyezett kilátásba Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán rendkívül súlyos következményeket helyezett kilátásba bármely ország számára, amely gazdasági mentővet nyújtana a síta államnak. Az amerikai pénzügyminiszter mára ígérte az intézkedési terv ismertetését. 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Francis Clifford Smith-t még 1950-ben 25 éves korában ítélték el gyilkosságért, de ártatlanságát egész életében hangoztatta. Smith 8-szor kapott utolsó vacsorát, bűnösségét és az elítélésének alapjául szolgáló bizonyítékokat az évek során többször megkérdőjelezték. Egy őrnagy a kegyelmi bizottság előtt azt mondta, hogy nem is biztos benne, hogy Smith jelen volt a gyilkosságnál.
4: Rádió Andrit időjárás.
5: A napsütésé lesz ma a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, az északi-északnyugati szél több felé élénk lesz, napközben 26-32 fokot mérhetünk. Holnap a kezdeti napos időt délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
4: Rádió Antrit FM 101.
7: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, augusztus 24-én 8 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
8: Jó reggelt mindenkinek.
7: Hétfő van, ami azt jelenti, hogy csupa-csupa jó hírrel készültünk, hogy jobban induljon a hét. Mindjárt kezdünk, maradjon velünk.
4: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antics reggel, 4:09 múlt 2 perccel augusztus 24-én hétfőn, és akkor megkezdhetjük mai jó hírek óránkat, hiszen hétfő van, és ugyanis indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel. Hát volt azért itt minden a hosszú hétvégén, itt, itt Szekszáron is ugye volt augusztus 20-a.
1: Augusztus 20-ai programok voltak, este koncert volt, azon mondjuk már nem voltam ott, volt egy, indult egy új kezdeményezés, ugye ez a Szekszári Sétafest, mégpedig ugye a Garai utcában, ugye ott a vendéglátó egységek meg kitelepültek, voltak gyerekeknek programok, ez egy teljesen új kezdeményezés volt, 20-át, tehát csütörtöktől szombatig tartott, és valahogy ez így egybeesett a 20-ával, úgyhogy ez így nagyjából így jól is volt, akkor Levid volt, ugye a Vármegyeháza udvarán volt, ugye a Borok és Húrok fesztiválja, ott is elég sokan voltak, szóval azért leakadt program is, és ezek ingyenes programok nyilván, tehát hogy nem belépő díjasok, hanem mondjuk lehetőség kimozdulni.
0: Így van, de igazából Budapesten is ugye gond nélkül lement az esti fénysó is.
1: Hú, igen, a gyerekem volt fönn, azt mondta, hogy élmény volt. Na. Én néztem egyébként, fantasztikus volt ez a nem tudom, 1000 drón, vagy 2000 drón na, volt, ami ahogy így felszelt, és akkor így a kulisszatitkokba beavatták az embereket, hogy hogyan is működött ez az egész, vagy de hogy valósult meg. Nagyon érdekes volt.
0: Szép is volt, látványos volt mindenképpen.
1: Egy újdonság volt.
0: Igen. És ugye már nem a tűzijáték volt a feltétlenül a fő produkció, hanem ennek egy része volt a
1: tűzijáték. Hát meg az, hogy valahogy az emberek kicsit összegyűltek, hát nyilván rengetegen voltak. Rengetegen voltak, meg hát ugye volt az a diszkó is a parlament előtt, ugye arról is láttam a videókat, meg hát akkor, ha már egy kicsit, akkor Pakson a turbinákat beindították egy kicsit, ugye most javult a vízhelyzet, vagy nem is tudom, nem néztem annyira utána.
0: Igen, javult, ennek. Ugye hát elkezdték a köveket beledobálni. Mert fennék küszöb épül a medel aljára.
1: Igen.
0: Ennek a megfogalmazása. Igen, 3 blokk üzemel, hogyha minden igaz, most már Pakson, úgyhogy talán megszűnik az a mindenféle energiakrízis, amit itt átéltünk korábban.
1: De hogy ez mondjuk nem azt jelenti, hogy azért veszítsünk a tudatosságunkból, ja, mert hogy egyébként pont olvastam a hétvégén egy cikket, hogy ez az El Niño jelenség, amiről itt ugye a klíma szakértőnk is beszélt, hogy 2027-re még melegebb lesz, tehát hogy fel kell készülnünk arra, hogy a következő években ez várható.
0: Ez annyira nem jó hír azért.
1: Hát, nem úgy. Jó, csak most így összekapcsolt. De hát annyiban igen, hogy tudatosak lehetünk, felkészülhetünk, megtapasztaltunk valamit. Igen.
0: Most már tudjuk, hogy hogyan
1: most
0: is.
1: Most tudjuk.
0: Hogy így is túl lehet élni. És hogyha már Paks, akkor sportoljunk egy picikét, ott is vannak jó hírek. Például volt most, azt hiszem, hogy pénteken rendezték meg a Paks Újpest mérkőzést az NB1-ben. Hát jó hír, hogy a Paks nyert 2-0-ra, ez lehet valakinek jó hír, mondjuk Levi kollégának pont nem jó hír, ugye Újpest szurkoló, lehet, hogy annyira nem élvezte a mérkőzést. Viszont ami egy nagyon furcsa közjáték volt benne, mert hogy megvolt a hidratációs szünet a második félidő közepén, és aztán hát nem kezdődött el újra, vagy nem folytatódott újra a mérkőzés, mert hogy a csapatkapitányok, illetve a vezetőedzők a játékvezetővel és az MLS ellenőrével tanácskoztak. Az eszmecsere oka pedig az volt, hogy az Újpesttől jelezték, hogy nem látják rendesen a játékteret, ezért fel kellett kapcsoltatni a reflektorokat.
1: Aztán, de hány órakor volt a mérkőzés?
0: 17:30-kor kezdődött.
1: Hát egyébként már ott kezd azért sötétedni, és akkor jaj, felkapcsoltatták a rendet.
0: Igen.
1: Aztán. Hogy ez ilyen elterelés volt, vagy
0: nem tudom,
1: stratégia része lehet?
0: Nem tudtam, mire végül. 2-0-ás hátrányban volt az Újpest, és akkor kitalálták, hogy azért, mert nem látjuk a pályát, vagy nem tudom, hogy lehet, de szokatlan volt. Nem nagyon láttam.
1: De hogy ennek ilyet. Ellenére nyert a Paks.
0: A Paks nyert, igen, 2-0-ra. És hogyha már Paks, akkor megkezdte a felkészülést az ASE is, ugye a kosárcsapat, és hát egészen maga biztosan 95-65-re győzött az atomerőmű ESE a PVSK Panthers ellenében, úgyhogy lehet bizakodni.
1: Szuper.
0: Ott is megkezdődött tehát a felkészülési szezon. Nagyjából ennyit így az elejére, így kis ízelítő gyanánt. Zenélünk, aztán folytatjuk, úgyhogy maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 3 perc múlva lesz fél 9. augusztus 24-én hétfőn, ez az Antrit reggel, folytatjuk jó hírek óránkat, hiszen hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel, és van is egy jó hírünk azoknak, akik mondjuk a tömegközlekedés szerelmeseinek vallják magukat. Elmondod, Vali, vagy mondjam?
1: Elmondom, mert hogy egy portugál város ingyenessé tette a tömegközlekedést, mégpedig Portugália második legnagyobb városa, a forgalmi dugókról híres Porto, ingyenessé tette az utazást a lakóinak, mégpedig az új polgármester Pedro Duarte neki volt ez az intézkedése, és a város lakói mostantól ingyen utazhatnak buszokon, vonatokon és villamosokon ennek az új programnak köszönhetően, aminek az a célja, hogy az embereket az autójukból a tömegközlekedésre tereljék. A program becsült évi 25 millió eurós, tehát kb. 23 millió forintos költségét.
0: Az font.
1: Bocsánat, igen. A városi tanács fedezi, amely a finanszírozáshoz Porto idegenforgalmi adójának emelését vetette fel. A kezdeményezés a Portugál Országos Ifjúsági Utazási Programra épül, amely 23 éves kor alatt ingyenes tömegközlekedést biztosít. A portói program azonban kizárólag a város lakóira vonatkozik. Egyébként ez az ingyenessé tétel egyre népszerűbb Európában. 2020-ban a Luxemburg lett az első ország a világon, amely mindenki számára, a turistákat is beleértve, ingyenessé tette a tömegközlekedést.
0: Akkor nem jól vezettem föl, sajnos.
1: Mert?
0: Mert hogyha turistaként megyünk ki, hogy tömegközlekedjünk, akkor mi nem ingyen vagyunk, sőt, ugye az idegenforgalmi adót is felveti ez az egész, szóval még többbe kerül nekünk majd.
1: Hogy hát ugye helyieknek van ez elsősorban. Kicsit eljátszódozunk a gondolata, mondjuk Szekszárdon a helyiek ingyen utaznak. Egyébként most, én azt gondolom, most sem panaszkodhatunk, hiszen a 100 forintos helyi lakosoknak egyébként 100 forintért utazhatnak a helyi lakosok a buszon. Én azt gondolom, hogy ez egy eléggé baráti költség és az baráti ára közlekedés szempontjából.
0: Az biztos, főleg hát egyébként amilyen árak vannak akár Budapesten, akár mondjuk Szegedet, tudom mondani, hogy azért jócskán megemelkedett az elmúlt években, akár ez a menetjegy ára.
1: A menetjegy ára?
0: Tehát igen, ahhoz képest most a 100 forint az semmi, meg hát Portóban akkor ingyen lehet utazni, ami tök jó.
1: Egyrészt azért,
0: hogy a helyieknek, egyrészt azért, mert hogy akkor ugye a dugókat próbálják csökkenteni, meg azért figyeljünk oda a környezetszennyezésre.
1: Ezt akartam mondani, légszennyezés azért nyilván, ez azért visszavesz belőle, hogy az emberek kiszállnak az autójukból, és mondjuk az ingyenes tömegközlekedést használják.
0: Így van, no, ez egy remek hír, reméljük, hogy egyre több városban, akár mondjuk itt Magyarországon is bevezetik majd mindezt. Van még jó hír a tartsóinkban, zenélünk, aztán folytatjuk.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
9: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
10: Haló! Haló!
5: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
10: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
5: Ön miben segíthetek?
10: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
10: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
11: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
10: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 5 perc múlva 3:49 lesz augusztus 24-én hétfőn, ez az Antrit reggel, folytatjuk jó hírek óránkat, tudja jól, hogy akkor jobban indul a hét, hogy a csupa-csupa jó hírrel kezdünk, és akkor folytassuk mondjuk Szíriában, ami azért egy veszélyes terület.
1: Sajnos, igen.
0: Sajnos.
1: Mert hogy mobil könyvtárakat vittek. Mobil könyvtár üzemel Szíria vidéki területein, mégpedig úgy, hogy ugye Szíria szerte táborokban, vidéki közösségekben egy átalakított busz könyveket, bábokat és művészeti foglalkozásokat visz azoknak a gyerekeknek, akik a háború árnyékában nőttek fel. A projekt a Mobil Kulturális Busz néven ismert, egy kezdeményezés, amelyet a Szíriai Kulturális Minisztérium indított el, egy önkéntesekből álló csoport támogatásával. Célja nagyon egyszerű, könyveket, művészeti és kulturális tevékenységeket vinni azokhoz a gyermekekhez és családokhoz, akiknek alig vagy egyáltalán nincs hozzáférésük könyvtárakhoz, közösségi központokhoz vagy biztonságos kreatív terekhez. Szíria hosszú évek óta tartó konfliktusa mély nyomot hagyott ugye az ország oktatás és kulturális életében is. Az iskolák nagy része megrongálódott vagy megsemmisült, a közösségi központok bezártak, a családok ide-oda költözgettek, és így a vidéki területeken is menekült táborokban, ahol a mindennapi élet gyakran csupán biztonság, az élelem és a víz és a munka keresésére korlátozódik. Hát a kulturális tevékenység az eléggé ritkaságnak, hát luxusnak számít. A projekt igazgatója Mohamed Murad azt mondja, hogy pontosan ezért hozták létre ezt a busz, hogy rájöttünk, mint mondja, hogy sok gyermek még soha nem járt könyvtárban. A gondolkodásunk egyszerű volt, ha ők nem tudnak eljutni a kultúrához, akkor nekünk kell elvinnünk a kultúrát hozzájuk. Hát ez egy nagyon szép kezdeményezés.
0: Igen, egyszerre szomorú, és felemelő egy picikét, igen. El sem tudunk gondolni szerintem,
1: nem,
0: hogy milyen lehet tényleg úgy felnőni, hogy...
1: És valaki az egész életét ilyen menekült táborban éli le, és hát gyerek, itt nincs az, hogy most a felnőttnek könnyebb, vagy a gyereknek könnyebb, egyiknek sem.
0: Persze.
1: Nyilvánvaló, és az, hogy így most kitaláltak egy ilyen dolgot, hogy akkor kicsit könnyebbé tenni, vagy egyetlen könyvekhez jutni. Hát ez az ugye a gyerekkorban meg eleve nagyon fontos, igen, ugye kis képzelő erejüket növeli, meg a kis fantázia világukat bővíti.
0: Meg a bábok, ugye lehet akkor bábozni, játszani velük, mit tudom, még egy bábjátékot előadni, az is fontos.
1: Terápiás eszköznek is használható.
0: Hogyne, a művészeti foglalkozáson, meg mit tudom, én rajzolgatnak, igen, színezgetnek, nem tudom, az is azért fontos egy gyermek fejlődésében. És ez egy tök jó hír. Szomorú, hogy erre volt szükség, de ha már szükség volt, akkor meglépett.
1: És ha emlékszel, volt egy hasonló Pakisztán területéről, ahol a háborúknak köszönhetően egy testvérpár feltalált, nem is tudom mi volt, de hasonlóan, igen, ugye, hogy hasonlóan kettős érzése volt az embernek, hogy milyen körülményeknek köszönhetően jött létre valamilyen új kísérleti eszköz, vagy projekt, nem emlékszem pontosan, hogy volt, de hogy hasonló volt így a vonulata a történetnek.
0: Így van. No, akkor ez a jó hír is, Pipa. Még egy van, bálnákról beszélgetünk, majd előbb zenélünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: 10 perc múlva lesz 9 óra augusztus 24-én hétfőn, ez az Antrit reggel. Ugye folytatjuk jó hírek óránkat, egy jó hírünk még van így hétfő reggelre, mert hogy a bálnák észleléseinek száma ugrásszerűen megnőtt a bálna vadászat betiltása után 40 évvel, szól a cikk. 4 évtizeddel azután, hogy az országok megállapodtak a kereskedelmi célú bálnavadászat moratóriumáról, jelentősen megnőtt a világ két legnagyobb bálnafajának észleléseinek száma. Legalábbis erre a következtetésre jut egy új tanulmány, amely egybeesik az 1986-os bálnavadászati moratórium 40. évfordulójával. A tanulmány, amely az antarktiszi kékbálnák és a barázdás bálnák afrikai déli partoknál történő észleléseit rögzíti, kimutatja, hogy a két faj észleléseinek 95%-a 2012 óta történt. De amit belegondolunk, az nagyon durva. Bár az egyes alfajok észleléseinek összlétszáma viszonylag alacsony volt, úgy tűnik, hogy az észlelések száma folyamatosan növekszik, ahogy ezek a bálna populációk helyreállnak, állapította meg a Dél-Afrikai Fokvárosi Egyetem által vezetett tanulmány. A moratórium ellenére Japán, Norvégia, Izland és a Feröer-szigetek továbbra is bálna vadászatot folytatnak. Szégyeljék magukat. Mindazonáltal a világszerte leölt bálnák száma az elmúlt évtizedben történelmi mélypontra süllyedt, amint azt az Our World in Data adatai is mutatják. Egyrészt durva, hogy addig vadászták a bálnákat, míg 86-ban azt mondták, hogy akkor most állj.
1: Akkor ezek szerint nem mint veszélyeztetett faj, tehát nem egy védett állatról beszélünk. Nem, sajnos. És ugye feltettem a kérdés, hogy úristen, mire használják az emberek? Tehát, hogy most hirtelen szegény bálnákat, hát mit csinálnak a húsáért? Vagy nem tudom, tehát, hogy így...
0: Zsír, biztos a zsír, az fontos.
1: Hát ez olyan szomorú. Nagyon szomorú. Na, hát
0: de az viszont jó hír, hogy ugye van ez a moratórium, bár Japán, Norvégia, Izland és a Feröer-szigetek szégyeljék magukat, mert továbbra is vadásznak bálnára, de ezek szerint van egy olyasfajta aspektusa is ennek, hogy betiltották.
1: És akkor van valami változás.
0: És igen. Akkor mégiscsak ott vannak azok a bálna fajok, legalábbis a kék bálna és a barázdás bálna, ott vannak és ott észlelik őket, tehát hogy nem tűntek el.
1: Hát ők is nyilván ugye ennek a tengeri hogy is mondják ezt, populációnak a része, vagy hát hozzájárul ugye a mindenféle élő folyamatokhoz, és hát azért ezt így megszakítani azzal ugye nyilván, hogy vadásszák őket, hát igen.
0: Igen, de szerencsére akkor nem pusztultak ki, vannak, és elég sokan vannak.
1: Reméljük, majd az ebben is lesz majd a jövőben változás.
0: Így van, reméljük. Valami elkezdődött, az már jó. Na hát ennyi jó hír férte bele ebbe az órába, zenélünk, és összegzünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Én hétfőn, ez az Antrid reggel, jó hírek óránk a végéhez érkeztünk, mert hát mégiscsak hogyan indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel, és beszéltünk itt arról, hogy azért augusztus 20-a mindenféle nagyobb probléma
1: nélkül
0: lezajlott, bár azért elég sok mentőt hívtak Budapesten, azt igen, olvastam, hogy most nem tudom a pontos számot, de elég sok volt egy napra, több, mint amúgy lenni szokott, de hogy egyébként rendben lement.
1: Itt Szegeden is voltak programok.
0: Itt is lement, Pesten is lement. Így van, még a hétvégén
1: Paks is nyert.
0: Paks is nyert az Újpest ellen, ez valakinek jó, valakinek igen, nem.
1: Jó,
0: az minden esetre elég mókás esemény volt, hogy fel kellett kapcsolni reflektorokat, mert hogy az Újpest játékosai állítólag nem láttak a pályán.
1: De így sem tudtak nyerni.
0: Így sem tudtak nyerni, feloltott reflektoroknál sem. Aztán beszéltünk arról, hogy egy portugál város ingyenesítette a tömegközlekedést a helyiek számára.
1: Így van.
0: Igen, aztán beszéltünk a mobilkönyvtárról Szíriában, ami egyrészt szomorú.
1: Másrészt meg hát próbálják ezt, ami menthető, vagy igen, hát így egy kicsit hozzátenni ahhoz a helyzethez. Valamennyire talán tudja enyhíteni a körülményeken az emberek életében.
0: Meg hát nyilván fontos kezdeményezés, tehát hogyha már beütött a krach, akkor próbáljunk valamit tenni ellene. Talán ezt lehet mondani, ugye említetted Pakisztánt, vagy nem tudom most pontosan melyik másik ország volt egy pedig ilyen. A törmeléket használják fel valami innovatív.
1: És valami nagy díjat is nyert az a testvérpár, akik úgymond a háborúnak köszönhetően tették meg ezt a felfedezésüket.
0: Így van, végül pedig beszéltünk arról, hogy a bálnák észlelése az kilőtt, és
1: nagyon kevesebbet vadásszák, de hogy még mindig vadásszák őket.
0: Még mindig vadásszák, de legalább már látjuk őket ott, ahol nem vadásszák őket. Úgyhogy a világ egy kicsikét szebb hely, mint azt néha gondolni mernénk, úgyhogy induljunk neki a hétnek ezzel az üzenettel. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Szia, szia. A folytatásban pedig a Tolna-Mözsi lovas napokról beszélgettünk majd Virág József szervezővel, úgyhogy jönnek a hírek, aztán kezdünk, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszületinapok.hu.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Megérkezett

0: telefonszámon.
1: Keresek valakit, aki kicserélni a cipzárt Lajos kabátjában.
2: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
0: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövidáruk széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehérneműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
3: Seleznik bolt, Szekszárd Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
1: Nyitva hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
0: És udvariasak.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: A tervezetnél korábban újraindulhatott a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamosenergia hálózatot. Változik.

0: fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tervezetnél korábban már szombat este újraindulhatott a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának 6-os turbinájában, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően indulhat el hamarabb a termelés. A kormányfő élőben jelentkezett Paksról és bemutatták a visszakapcsolást is. Azt is elmondta, hogy az erőmű szerdára érje majd el a végleges teljesítményt. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt közölte, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése és emelkedik a vízszint. A bárkák süllyesztése befejeződött, a jobb parton pedig folytatódik a fenék küszöb építése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFP-nek. Az ünnep után rendkívül feszített időszak vár a kormányra, amelynek a szokásos parlamenti és kormányzati munka mellett több augusztus végén lejáró határidős feladatot is le kell zárnia, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az ünnepi időszak után a politikai és gazdasági döntéshozatal azonnal gyorsul. A következő napok legfontosabb feladatait a nyár végi határidők jelentik, a kiemelt ügyek lezárására pedig már megkezdődtek az előkészületek. Várhatóan októberben tartják meg az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Alexander Vučić szerb elnök bejelentette, a választásokra minden valószínűség szerint október 18-án vagy 25-én kerülhet sor. Évi 1000-rel növelné 2030-ig az amerikai űrrakéta indítások számát az amerikai elnök. Donald Trump már alá is írta az erről szóló rendeletet. A Fehérház célja az is, hogy erősítsék a magánűripart. A rendelet értelmében a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk állami tulajdonú területek alkalmasságát új indító és leszállóhelyek kialakítására. Jelentősen visszaveti a kolumbiai kávétermést az El Niño időjárási jelenség és a huzamosabb ideje tartó esőzés, közölte a Latin-amerikai ország kávétermesztőinek szövetsége. Az idei kávétermés mintegy 8%-kal 12,5 millió egyenként 60 kg-os zsákra csökkenhet az előző évi 13 millió 700 ezer zsákról.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: A felhősebb részeken a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre számíthatunk. Az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen esőzápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu
1: Rádió Antrit FM 105.1.
5: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, augusztus 24-én 9 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, a folytatásban pedig a 45. Mözsi lovasnapokról beszélgetünk a szervezővel, Virág Józseffel. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrikkel, 9 óra múlt 9 perccel augusztus 24-én hétfőn, és hát a mai témánk a 45. Mözsi Lovas Napok. Erről beszélgetünk a szervezővel, Virág Józseffel. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: No hát, ez a 45. lesz, ha minden igaz, ami azért egy egészen komoly hagyománynak is nevezhető most már. Ez milyen érzés? Mekkora eseményi nőtte ki magát ez az esemény az elmúlt években?
1: Tehát igazából egy igen nagy rendezvényre készülünk. 2002 óta működik a Lovas Egyesületünk. Igazából évente fogadhajtó versenyeket rendeztünk. Most az elmúlt években ugye évente többet is, és így jött össze, úgyhogy 45. alkalommal már. Ahogy mondtam is, nagyon nagy rendezvényre számítunk. 3 napban kerül lebonyolításra.
0: Igen. Miben lesz más az idei lovasnap, mondjuk a korábbi?
1: Hála Istennek, a segítőinknek, illetve a támogatóinknak köszönhetően nem csak nappali verseny, hanem éjszakai nagyon látványos versenyszámok is lesznek. Például a kombinált hajtás az most egy igen felkapott, úgy mondhatni gyorsasági versenyszám lesz a kezdő versenyszám pénteken, és a szombati megyei, illetve a régiós fordulón kívül egy éjszakai akadályhajtás is lebonyolításra kerül, ami én, ha jól emlékszem, tehát akadályhajtó versenyszám éjszakai versenyben még nem volt.
0: És egészen izgalmasnak is hangzik ez, azért hát külön nehézséget okozhat, nem, szervezés szempontjából, vagy gondolom azért, hogy teljesen máshogy kell erre rákészülni.
1: Hát igen, tehát maga a versenypálya meg minden adott, de ugye külön pályákat kell építeni, tehát itt a hétvége alatt több mint 5 pálya kerül megépítésre a különböző versenyszámokba, és próbáljuk azt, hogy tényleg egy nagyon izgalmas, látványos show versenyszám keretein belül is kerüljön lebonyolításra.
0: Kombinált hajtás, ez mit jelent mondjuk annak, aki kb. Annyira van képben ebben a témában, mint én?
1: A kombinált hajtás az azt jelenti, a régi ilyen fedett pályás típusú versenyekről, illetve a klasszikus maraton versenyeknek a szabadtéri változata, ami igazából azt jelenti, hogy a pályán sejbapárok vannak elhelyezve, amik között a fogatoknak kell közlekedni, plusz azért kombinált, mert vannak benne ilyen dönthető elemek, tehát nem fixek, nem fa, meg nem földbeásott oszlopok, hanem ilyen dönthető, mondhatjuk úgy, hogy ilyen 2x2-es, 1x1-es méretű fa elemek, és ezek fel vannak még a számozás mellett betűzve is, A-tól F kapuig, és ezeket kell a versenyzőknek teljesíteni. A legjobb időre és a legkevesebb hibapontot szerző versenyző nyeri a versenyt, és ez a kombinált hajtás is igazából 3 körből áll, mert van egy bemelegítő versenyszám, egy főversenyszám és egy összevetés.
0: Mm. És mindez éjszaka.
1: És mindez
0: a sötétben.
1: Éjszaka. Igen, igen, igen.
0: Azért az...
1: Nem a sötétben, mert nagyon jó világítás sikerült kreáljunk, de igen.
0: Izgalmasnak hangzik, meg külön kihívás a versenyzőknek is, nem?
1: Igen, és ahogy említettem azt is, hogy egyre több versenyző, illetve egyre több nézőt vonz ez a versenyszám, mert tehát ahogy kezdett egy picit kevés néző kilátogatni ezekre a rendezvényekre, mióta a kombinált hajtás visszajött, tehát tényleg ez mindenki, még a kicsit nem hozzábértők számára is egy nagyon-nagyon látványos dolog.
0: Na hát beszélünk majd még a részletes programokról, ugye annyit említsünk meg, mert hogy így tisztességes, hogy most 28-29-30-án lesz tehát ez az esemény, a 45. Mözsi Lovas Napok. A részletes programmal folytatjuk, de előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit.

0: Ez az Antrit reggel 9:17 augusztus 24-én hétfőn. Folytatjuk beszélgetésünket Virág Józseffel, témánk a 45. Mözsi Lovas Napok. Átbeszéltük, hogy az éjszakai versenyszám egy ilyen teljes újdonság és szenzáció, reméljük, legalábbis gondolom én, hogy az lesz. De beszéljünk egy kicsit a programról, ugye péntek délután, tehát hogy pontosak legyünk, 28-án péntek délután kezdődik a rendezvény.
1: Így van, 28-án péntek délután a Tolna Mözs Temető utcai lovaspályán várunk mindenkit szeretettel. A programunk az egy ilyen kisebb műsorral fog kezdődni, egy tánccsoport fogja megnyitni a rendezvényt, aztán ez körülbelül egy 30 perces időtartam, utána a polgármester úr tartja meg a megnyitó beszédét, és a megnyitó után egy helyi versenyzőink, illetve a falubeli lovasok tartanak egy rövid felvonulást a falu két, illetve három utcáján, utána pedig, amíg a versenyzők tanulják a pályát, megérkeznek a verseny helyszínére, addig egy látványos csikós bemutatót láthatnak a kilátogató nézők, és akkor terveink szerint ilyen 8 órakor el tudjuk kezdeni a versenyt.
0: A kombinált hajtással, amiről az előbb beszéltünk?
1: Így van.
0: Sötétben.
1: Sötét.
0: Ez továbbra is.
1: Reflektorfényben.
0: Rendkívül izgalmas. 29-én folytatódik délelőtt már.
1: Így van, itt már a Tolna megyei, igen, a Tolna megyei fogadhajtó bajnokságnak a fordulója, de az előzetes nevezések alapján több megyéből is érkeznek versenyzők, ide már szombatra. Itt akadályhajtó versenyszám kerül a nap folyamán lebírálásra, ami igazából azt jelenti, hogy nincsenek már kombinált elemek, ahogy a kombinált hajtásban említettük. Itt a pályán hússejba pár található, összetett akadályokkal, kombinációkkal, okszerekkel nehezítve, és ez is egy ilyen ügyességibbnek nevezett versenyszám. A pályán haladó fogat fogja ezeket a pályákat teljesíteni.
0: Körülbelül úgy hány résztvevőre, lovasra, meg mondjuk látogatóra számítotok?
1: Hát most az előzetes nevezések alapján, ami 3 nap múlva zárul le, egy igen szép számú mezőnyt sikerült összekovácsolni. Tehát a jelenlegi adatok alapján a péntek és a szombati napra összesen 70 nevezés érkezett. Ebből a pénteki 20-22, a többi nevező a szombat nappali és a szombat esti versenyre regisztrált.
0: Ez az előzőekhez képest javulás, vagy nagyjából ugyanott?
1: Ez egy jó szám, tehát ilyen átlagos napi 30 fogat, más versenyeken is az teljesen jónak mondható. Hála Istennek Tolna Mözs mindig igen látogatott, és még azért szerdáig van idő, várjuk a nevezéseket.
0: No hát, és akkor lesz egy emellett tombola sorsolás is, és vasárnap pedig folytatódik 8:30-tól, ha jól látom a plakáton?
1: Igen, még egy dolog nincs rajta a plakáton, tehát szombaton a verseny közbe, illetve a verseny alatt a délutáni órákban lesz a kilátogató gyerekeknek, illetve a nézőknek szintén lovaskocsikáztatás, a gyerekeknek arcfestés, illetve légvár használatot is biztosítunk térítésmentesen, úgyhogy mindenki meg fogja találni a magának való programot.
0: És akkor tombola, mert említettem a tombolát, látom, hogy Bluetooth hangszórót lehet majd nyerni, ami azért nem rossz.
1: Így van. Tehát erre mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk, ez egy nagyon jó ilyen lezárása az egésznek, tehát ott tök hangulatosan kisorsoljuk a nyereményeket, hála Istennek ezt is több helyről, és igen értékesebb dolgokat is kaptunk, és úgy mindenki nyer valamit, ritka az, amikor nem, és ez így teljesen jó dolog.
0: És akkor a vasárnap van a zárás igazából.
1: Igen. 29-én, tehát az akadályhajtás, és 30-án pedig a szintén Tolna vármegyei forduló, ebben a Laus bajnokságban. Egy kicsit idegen lehet ez a Laus szó, ez igazából a szabadidős lovas szakágnak az egyik csoportjába tartozik. Itt már nem a kocsik mennek a lovak után, hanem itt már lóháton teljesítenek, egészen a pici 3-4 éves gyerekektől a felnőttekig, ügyességi versenyszámokban, díjugrató kategóriákban, egészen 90 cm-es ugrásig, és ez mellett díjlovaglás is lebonyolításra kerül, ami egy újdonság, vizsgával egybekötve, és én azt gondolom, hogy ez is egy érdekes dolog lesz, mert a hivatalos stáb mellett még kettő igen messziről érkező, nagyon komoly beosztású bíró is érkezik erre az egész rendezvényre, aki bírálja ezt a díjlovaglást.
0: Na hát izgalmasnak izgalmas, mindenféleképpen zenélünk, aztán egy picit rátérünk arra, hogy mondjuk akik annyira nincsenek benne a lovasportban, nekik mit tud nyújtani az esemény, mire érdemes odafigyelni, egy kis tanácsot talán kaphatunk majd, de zenélünk, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdjön a napot igazi zenei változatosság.

0: perc múlva lesz fél 10 augusztus 24-én hétfőn. Folytatjuk beszélgetésünket Virág Józseffel a 45. Mözsi Lovas Napokról. Az előbb áttárgyaltuk a részletes programot, és azért ebből kimertem szűrni azt, hogy nem csak a lovas sport szerelmeseinek készültök. Szóljunk akkor kicsit azokhoz, akik annyira nem konyítanak mondjuk úgy a lovas sportokhoz. Nekik mivel készültök? Egyszer, másodszor pedig mire érdemes fókuszálniuk egy-egy versenyszámban adott esetben?
1: Tehát igazából nézőként is nagyon sok élményt adhat egy lovasport, egy rendezvény, még akkor is, ha valaki nem annyira ért hozzá, de legalább a lovakat valamilyen szinten szereti, vagy akár egy izgalmas programon szeretne részt venni. Tehát ez nagyon látványos, a lovak és a lovasok közötti kapcsolat, az együttműködés, és tényleg nagyon izgalmas dolgokat lehet látni. Esetleg aki egy kicsit belelát ebbe az egészbe, ott különösen látni, hogy milyen kapcsolat van a ló és lovas között, tehát ez is egy nagyon jó dolog. Izgalmas versenyhelyzetek alakulnak ki, esetleg ha van egy kedvenc így, vagy szép ló, vagy szép hintó, akkor lehet neki szurkolni. A kikapcsolódást is én úgy gondolom, hogy teljesen nyugodt környezetet biztosít, jó program lehet a családdal, vagy akár a barátokkal, főleg ugye mivel ez egy szabadtéri rendezvény, a gyerekek számára is nagy élmény lehet. Aki esetleg szereti a fotózást, tehát nagyon-nagyon jó képeket lehet csinálni erről az egészről.
0: Tehát igazából akkor bárki szívesen láttok, aki csak kikapcsolódni szeretne, vagy kimenni egy kicsit a szabadba.
1: Így van, ehhez nem kell lovasnak lenni, hogy élvezni lehessen.
0: Biztos, hogy látványos, meg a korábbi versenyek fotóit elnézve tényleg akár mit művészeti indítatásból is ki lehet látogatni. Összegezzük egy picit, ugye 28-án kezdődik pénteken, és 30-án végződik az esemény. Lesz éjszakai verseny, ami újdonság, ha jól mondom. Emellett árusok, jó hangulat, büfé, meg csomó minden verseny.
1: Így van. És tényleg nagyon készülünk, és aki affinitást érez magában, szeretettel várjuk a Mözsi Lovaspályára 28-29-30-án. Minden nap a program, tehát péntegen a program reggel, este 8 órától körülbelül éjfélig fog tartani. Uh-huh. Szombati szintén ilyen reggel 8-9 órától egészen éjfélig, sőt még lehet egy picit tovább is, és a vasárnap pedig a harmadik napon friss erővel reggel 8-szor kb. 16-17 óra magasságában ér véget a harmadik versenynap.
0: Na hát remélem, hogy akkor felírta, én sok sikert kívánok.
1: Köszönjük szépen.
0: A folytatásban pedig rátérünk még egyszer majd az időjárásunkra, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépésztechnikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
2: ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 3 4 10 múlt 1 perccel augusztus 24-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és ahogy ígértem, térjünk rá még egyszer mai időjárásunkra. 25 fok környékén járunk, ugye egészen hűvös volt reggel, ilyen 13-14 fokról indultunk, és most már 25 van, és meg sem állunk a 30-asig, felhő nem lesz fölöttünk, úgyhogy a nap sütésé lesz a főszerep, hát talán egy kicsit égetni is fog, lengerú a napszemüveggel mai divattippünk, ugyebár más nem lehet. Fel kell készülni arra, hogy itt ez a hét ez ilyen össze-vissza lesz, tehát a frontok jönnek, meg mennek, majd holnapra lehűlést, meg záporokat jósolnak, 25 fokot, aztán elkezd melegedni, péntekre már kánikulát jósolnak, aztán szombatra visszaesik a hőmérséklet, úgyhogy most ez egy ilyen időszak, valahogy túl leszünk rajta. Amire még érdemes odafigyelni a ma, hogy a magasban a melegebb légtömeg áramlik fölénk, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek, emellé pedig erős UV-sugárzás is társul 11 és 16 óra között, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Így készüljön tehát a mai napra, hogyha kimerészkedik a nagyvilágban, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez az Antrit reggel.

0: have you. Három perc múlva 10 óra lesz, augusztus 24-én, hétfőn, ez az Antrit reggel. Röviden nézzük át, mivel is foglalkoztunk eddig. A napi ötös tagjaival beszélgettünk arról, hogy kártya vagy készpénz. Nyert a kártya, ha jól emlékszem, de inkább muszájból. Aztán pedig jó hírekkel útjára indítottuk ezt a hetet. Csupa-csupa jó hírünk volt, igazából olyan pozitívan megkezdtük. Aztán pedig Virág Józseffel a 45. Mözsi Lovas napokról beszélgettünk. Izgalmas lesz, majd még kitérünk rá a hét második felében is, és most itt vagyunk. Továbbra is csak ajánlani tudom magunkat, holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt, addig is minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek!
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem!
8: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
9: Csúcs technológia a Spiritben.
10: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
9: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
11: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
12: A tervezetnél korábban újraindulhatott a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamosenergia hálózatot. Változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tervezetnél korábban már szombat este újraindulhatott a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának 6-os turbinájában, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően indulhat el hamarabb a termelés. A kormányfő élőben jelentkezett Paksról és bemutatták a visszakapcsolást is. Azt is elmondta, hogy az erőmű szerdára érje majd el a végleges teljesítményt. Korábban a Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt közölte, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése és emelkedik a vízszint. A bárkák süllyesztése befejeződött, a jobb parton pedig folytatódik a fenék küszöb építése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFP-nek. Az ünnep után rendkívül feszített időszak vár a kormányra, amelynek a szokásos parlamenti és kormányzati munka mellett több augusztus végén lejáró határidős feladatot is le kell zárnia, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az ünnepi időszak után a politikai és gazdasági döntéshozatal azonnal gyorsul. A következő napok legfontosabb feladatait a nyárvégi határidők jelentik. A kiemelt

0: Ügyek lezárására pedig már megkezdődtek az előkészületek. Várhatóan októberben tartják meg az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Alekszandar Vučić szerb elnök bejelentette, a választásokra minden valószínűség szerint október 18-án vagy 25-én kerülhet sor. Évi 1000-rel növelné 2030-ig az amerikai űrrakéta indítások számát az amerikai elnök. Donald Trump már alá is írta az erről szóló rendeletet. A Fehérház célja az is, hogy erősítsék a magánűripart. A rendelet értelmében a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk állami tulajdonú területek alkalmasságát új indító és leszállóhelyek kialakítására. Jelentősen visszaveti a kolumbiai kávétermést az El Niño időjárási jelenség és a huzamosabb ideje tartó esőzés, közölte a Latin-amerikai ország kávétermesztőinek szövetsége. Az idei kávétermés mintegy 8%-kal 12,5 millió egyenként 60 kg-os zsákra csökkenhet az előző évi 13 millió 700 ezer zsákról.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: A felhősebb részeken a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre számíthatunk. Az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen esőzápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénklökések az északi szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám? De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620-980-77-52-es telefonszámon.
7: Menüajánlatok a Rádió Antriton. A Kaffi Amaretto étterem mai kínálata, itt boblevest ebédelhetünk veknivel, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható habos mákos guba vaníliasodóval, vagy kérhető paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, a C-menü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. A pizza ma mai kínálata, itt lencse levessel várnak bennünket. Az A-menü leves plusz ananászos csirke ragú kukoricás rizssel, a B-menü pedig leves plusz grízes tészta baracklekvárral. A 100 étteremben pedig ma tyúkhús levessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves, az A-menü tejszínes kukoricás csirkemell ragú penne tésztával, a B-menü pedig pankó morzsás sertésszelet rántva burgonyapürével.
0: Ennyi volt a reklám! Rádió! Antrit!

0: akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet Ultra.

0: telefonszámon.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogo alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Folyamatban van a paksi atomerőmű újraindítása, érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba a hétvégén. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, a családi pótlékot is ma fizetik ki az iskolakezdési támogatás 50 000 forintjával együtt. A második 50 000 forintos részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Összesen több mint 400 000 gyermek számíthat a juttatásra. Az utóbbi időben ismét több idős ember vált az úgynevezett unokázós csalók célpontjává. A forgatókönyv hasonló, az elkövető telefonon jelentkezik, és az áldozat gyermekének, unokájának, esetleg rendőrnek vagy ügyvédnek adja ki magát. Megrázó történettel és sürgetéssel próbálja rávenni, hogy pénzt vagy értéket adjon át. A rendőrök azt tanácsolják, hogy ha hasonló hívást kapunk, akkor bontsuk a vonalat és ne engedjünk a sürgetésnek. Hívjuk vissza a rokonunkat azon a telefonszámon, amelyen egyébként is elérjük. Nagyon fontos, hogy soha ne adjunk pénzt vagy értéket ismeretlennek, akit egy telefonáló küld. Ha a csalás mégis megtörtént, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Hiába volt minden tele az egészségügyi jó tanácsokkal, többen is a szemklinikán kötöttek ki a napfogyatkozás után. A Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáját alig tucatnyian keresték fel kifejezetten a részleges napfogyatkozást követő szempanaszokkal. Az alig tucatnyi beteg káprázástól és szemszárasságról panaszkodott. Retina elváltozást egy embernél találtak. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor palota, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota. Fordítva ült a lovon az a kanadai munkaadó, akit azzal vádolnak, hogy két külföldi munkavállalót is arra kényszerített, hogy fizessenek, hogy dolgozhassanak. Körülbelül 2 évig használta ki így a beosztottakat. A törvény értelmében a munkáltatók nem kérhetnek díjazást az állásajánlatokért, nem vehetik el az útleveleket, munkavállalási engedélyeket, nem tarthatják vissza a bevándorlási kérelemmel kapcsolatos információkat, és nem fenyegetőzhetnek ki toloncolással sem. Korábban egy hasonló ügyben a bíróság 7000 dollár pénzbírságot szabott ki.
3: Rádió Andrét időjárás.
4: A felhősebb részeken a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre számíthatunk. Az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem

0: Izátra jelentéktelen eső zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északias szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
5: Menüajánlatok a Rádió Antriton. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt boblevest ebédelhetünk veknivel vagy kérhető gyümölcsleves, a főételek közül pedig választható habos mákos guba vaníliasodóval, vagy kérhető paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, a C-menü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. A pizza ma mai kínálata, itt lencse levessel várnak bennünket, az A-menü leves plusz ananászos csirkeragú kukoricás rizssel, a B-menü pedig leves plusz grízes tészta baraclekvárral. A 100 étteremben pedig ma tyúkús levessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves, az A-menü tejszínes kukoricás csirkemell, ragú penne tésztával, a B-menü pedig pankó morzsás sertésszelet, rántva burgonyapürével.
0: Ennyi volt a reklám! Ez a Rádió Antrit! FM

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
1: Nyaralást? De jól megy valakinek.
0: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
1: Aha, így már értem.
2: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: 14 éves fiút keres a rendőrség. Átadták a Szekszárdváros év tűzoltója díjat is. Hét elejétől hűvösebb hajnalok jönnek. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. A bonyhádi rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak Kovács Rajmond eltűnése kapcsán. A 14 éves fiú, aki a Kétyi gyermekotthon lakója, 2026. május 12-én a reggeli órákban engedély nélkül távozott. Azóta tartózkodási helye ismeretlen, életélet nem ad magáról. A fiú 165 cm magas, normál testalkatú, rövid fekete hajú, barna szemű. A bonyhádi rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 0674 550 950-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111 telefontanú zöld számán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. A fiú fényképét megtalálja az antrit.hu oldalon is. Szekszárd megyei Jugóváros önkormányzata idén is átadta a Szekszárdváros év tűzoltója díjat, amelyet 2026. augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Kaproncai Imre címzetes tűzoltózászlós vehetett át. Az elismerés Berlinger Attila polgármester adta át a Babits Mihály Kulturális Központban rendezett városi ünnepségen. A mostani elismerés különleges családi jelentőséggel is bír. Kaproncai Imre édesapja volt ugyanis az első szekszárdi tűzoltó, aki átvehette a Szekszárdváros év tűzoltója címet. A tűzoltói hivatás mellett így immár ez a városi elismerés is összeköti apai és fia életútját. Kaproncai Imre 2007. február 1-én kezdte hivatásos tűzoltói pályafutását Szekszárdon beosztott tűzoltóként, 2012-től gépjárművezetőként, 2014. decemberétől pedig különleges szerkezelőként teljesít szolgálatot a szekszárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság állományában. Közel két évtizedes szolgálata során számos tűzesetnél és műszaki mentésnél bizonyította szakmai felkészültségét, jó helyzet felismerő képességét és rátermettségét. A rábízott feladatokat lelkiismeretesen, precízen és magas szakmai színvonalon hajtja végre, tudását pedig folyamatosan fejleszti. Munkájának egyik legfontosabb értéke a közösséghez való hozzáállása. Konstruktív, segítőkész és igazi csapatjátékos, aki szakmai tapasztalatát szívesen osztja meg társaival. Különösen nagy figyelmet fordít az újonnan felszerelő és fiatalabb tűzoltók támogatására, felkészítésük és beilleszkedésük segítésére. Munkatársaival kialakított jó kapcsolata a szolgálati közösségre és a beavatkozások során végzett közös munkára egyaránt pozitív hatással van. Szolgálati feladatai mellett aktívan részt vesz a közösségi és megelőzési tevékenységben is, rendszeresen közreműködik az általános és középiskolákban tartott tűzvédelmi felkészítéseken, emellett több szakmai versenyen is eredményesen képviselte szolgálati helyét. Folytatódik a száraz, forró időjárás, így továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. A fontosabb tudnivalókat Köves Péter katasztrófavédelmi szóvivőtől hallja.
6: A száraz, forró időjárás a nyár utolsó heteiben is kitart, ezért továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, ami annyit jelent, hogy az erdőben is azok 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A tűzveszély továbbra is jelentős, a közelmúltban például Dunaföldváron 200 négyzetméteren égett egy erdő aljnövényzete, de július végén olyan esetünk is volt, amikor egy bográcsozás során elszabadult tűz mintegy 500 négyzetméternyi száraz növényzetet gyújtott meg, majd egy melléképület tetőszerkezetére is átterjedt. A rendkívül száraz növényzetben nagyon gyorsan terjedhetnek a lángok, tengeri térségében például 14 hektárnyi takarmánynövény és további 1 hektárnyi erdő

0: növényt a téget. Egy kisebb tűztől tehát nagyon rövid idő alatt komoly károkat okozó tűzeset is kialakulhat. Számok is jól mutatják a helyzetet, csak június 1-e és augusztus 19-e között 104 szabadtéri tűzeset történt Tolna vármegyében, amelyek mintegy 146 hektárnyi területet érintettek. Saját kertben a grillezés és foglalkozás során sem szabad a tüzet egyetlen pillanatra sem felügyelet nélkül hagyni, és mindig gondoskodni kell arról, hogy legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóvíz. A sütés-főzés befejezése után pedig nem elég, ha már nem látunk lángokat, a parazsat is teljesen el kell oltani. Ebben a rendkívül száraz időszakban azonban a legbiztonságosabb az, ha a lehetőség szerint a szabadban mindenütt kerüljük a nyílt láng használatát. Az aktuális tűzoltási tilalomról és szabályokról az erdőtűz.hu, valamint a katasztrófavédelem.hu oldalán lehet tájékozódni.
1: Kitüntetésre várnak javaslatokat azok elismerésére, akik munkájukkal hozzájárultak Paks szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához, vagy e tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak. Segítőkész kitüntetést alapított Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete. A kitüntetést 2003 óta két évente adják át a Szociális Munkanapja alkalmába tartott ünnepségen, november 12-én. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelyen rendelkező jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelölt azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. Az idei díjazott személyére a javaslatokat minimum egy oldal indoklással 2026. szeptember 15-én 16 óráig a paksi jegyzőhöz kell eljutatni. Mohács 500 és Kultúrkortyok Szabad Egyetem. A következő napok programjairól a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjét, Gödrey Zoltánt hallja.
2: Két programot szeretnék a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani, az egyik a Mohács 500. A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mára már hagyománnyá vált történelmi lovas zarándoklat 2026-ban ismét Szekszárdra érkezik, egészen pontosan augusztus 27-én csütörtökön délelőtt 10 órakor. Erre az időpontra várunk nagy szeretettel mindenkit a Béla Király térre. Az ünnepé programja az 10 órakor kezdődik az ünnepé, ekkor kerül köszöntésre a hagyományőrző lovas bandérium. Itt beszédet mond Berlinger Attila, Szekszárd megye jogú város polgármestere, ezután pedig emlékszalag és koszorúk elhelyezésére kerül sor a vármegyei háza épületének homlokzatán található emléktáblánál. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, nem olyan régen kiküldtünk egy koszorúzási felhívást, ha valaki szeretne koszorút elhelyezni, akkor tisztelettel kérjük, hogy a godrei.zoltan@szekszardagora.hu e-mail címre jelezze ezt nekünk 2026. augusztus 26-a szerdáig. A programon közreműködik a Partina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Gemenc Motoros Egyesület és a Szekszárdi Gitár Kvartett. Még egyszer nagy szeretettel várunk mindenkit, ahogy a nagy sikerű, saját ötletből megvalósuló előadás sorozatunk őszi első előadására. Becsöngetésre érkezünk a Kultúrkortyok Szabad Egyetemmel. Szeptember 1-én várunk mindenkit kedden nagy szeretettel 18 órakor az új előadásra. Ez a csatárteremben lesz, hogy a kedves kultúrkortyosaink megszokhatták, Áldás vagy Átok címmel, őszintén a mesterséges intelligenciáról. Ezzel az előadással várjuk a kedves nézőinket, a kedves vendégeinket, az előadó pedig Villányi Balázs lesz. Én azt gondolom, túlzás nélkül az egyik legaktuálisabb téma a mesterséges intelligencia. A szakértőnk ezt fogja kivesézni. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. További programjaink, mozi, egyéb koncertek, kiállítások, azok pedig a szekszárdagora.hu oldalon, TikTok, Insta és Facebook csatornáinkon olvashatók.
1: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb elvétve lehet zápor. Az északi a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 11-20, délután 24-31 fok között valószínű. Szekszárdon hétfőn hajnalban 14, napközben 29 fok várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Andrét, FM 101.
5: A hétfői nap közepén járunk, szép napot kívánok mindenkinek, Ingi Ici Adrián vagyok. Augusztus 24-e van, lassan a nyár utolsó heteit éljük, de azért még bőven akad napsütés, program és jó pillanat. Tartsanak velem!
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
4: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit, és ma augusztus 24-e hétfő van. Ne felejtsék el felköszönteni Bertalan nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Ami pedig az időjárásunkat illeti. Mérsékelten meleg, kellemes nyários idővel indul az augusztus utolsó hete, de a hét második felében ismét visszatérhet a kánikula. Tolna vármegyében ma még többnyire napos időre számíthatunk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel, a hőmérséklet pedig délután 26 és 32 fok között alakulhat. Holnap már változékonyabbra fordul az időjárás, és délnyugat, illetve nyugat felől erősen megnövekedhet a felhőzet, zápor, zivatar is kialakulhat, ezért ha Szekszárdon vagy a környéken szabadtéri programot terveznek, érdemes indulás előtt figyelniük a friss előrejelzéseket. Szerdán már ismét több napsütésre számíthatunk, és számottevő csapadékra nem kell készülni. A reggelek továbbra is frissek lesznek, délután azonban 27 és 32 fok közötti maximumokra számíthatunk. Csütörtökön pedig nagyrészt derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül, a hőmérséklet ismét emelkedik, 29 és 34 fok között alakulhat a legmagasabb nappali érték, vagyis aki a hét elején még kellemesebb, mérsékeltebb meleget szeretne élvezni, annak érdemes kihasználni a napokat, mert a hét második felére újra forróbb idő érkezhet Tolna vármegyébe.
1: Rádió Andrit! Rádió Andrit! A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hogyha szeretik a lovakat és a látványos versenyeket, akkor érdemes lesz programot szervezniük a hétvégére, hiszen augusztus 28-a és 30-a között rendezik meg a 45. Mözsi Lovas Napokat Tolnamözsön, a helyi lovaspályán. A háromnapos rendezvénynek természetesen idén is a lovak és a lovasport lesznek a főszereplői. A programban különböző fogadhajtó versenyszámok kapnak helyet, így többek között akadályhajtást, vadászhajtást és kombinált hajtást is látható. Majd az érdeklődők. A versenyek mellett hagyományos lovas bemutatók és közösségi programok is várják a látogatókat. A Mözsi Lovasnapok évről évre fontos esemény a térségben, amely nem csak a versenyzőknek, hanem a családoknak és a lovasport kedvelőinek is kínál kikapcsolódást. A rendezvény pénteken kezdődik és vasárnapig tart, így három napon keresztül lesz lehetőségük kilátogatni a Mözsi Lovaspályára. Ha pedig valaki még nem járt ezen a rendezvényen, az idei jubileumi 45. alkalom jó lehet arra, hogy megismerjük a fogadhajtás és a lovas sportvilágával.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
6: Tánctam folyamra, Gabikám!
5: De egyedül! És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
8: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
9: Halló! Halló!
10: Halló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
9: Halló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
10: Ön miben segíthetek?
9: Hát szélvédő kéne nekünk.
10: Milyen típusú az autó?
9: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
11: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
12: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
9: Halló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig egy kis időutazás következik a 90-es években. Egy korszak, amikor elég volt néhány ütem, és már ismertelt a táncparkett, a rádió pedig ontották a jobbnál jobb slágereket. Egy svéd csapat érkezik most közénk. Jön az Ace of Base itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

0: Gépésztechnikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
1: Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi a kormányfő. 200-an dolgozhatnak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter drasztikus lépést csürget, klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi. A kormányfő szerint a példátlan aszály és pusztítás miatt új víztározókra, vízmegtartó hálózatokra és az energiatermelés fejlesztésére van szükség. Célként nevezte meg, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatva más országoknak, ehhez pedig minél több uniós forrást hívnának le. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban, a 444.hu forrásai szerint, aminek vezetőit az elnököt és 4 helyettesét hamarosan meg is választhatják. Pár hónapon belül megindulhatnak az első látványos ügyek. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. Az érintett gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolták. Az igazgatóság elnöke és a felügyelőbizottság elnöke például nem kaphat többet, mint a mindenkori minimálbér 3-szorosa. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az alma termés Magyarországon, mint most. 135 ezer tonna, tavaly 170 ezer tonna alma termett. Ez már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Az Európai Bizottság szerint nem kell aggódni, lesz elég gáz a tározókban a téli szezonra. A tározók töltöttsége most csak nem 62%-os, közölte a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Minden korábbinál súlyosabb gazdasági hadviselést helyezett kilátásba Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán rendkívül súlyos következményeket helyezett kilátásba bármely ország számára, amely gazdasági mentővet nyújtana a síta államnak. Az amerikai pénzügyminiszter mára ígérte az intézkedési terv ismertetését. 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Francis Clifford Smith-t még 1950-ben 25 éves korában ítélték el gyilkosságért, de ártatlanságát egész életében hangoztatta. Smith 8-szor kapott utolsó vacsorát, bűnösségét és az elítélésének alapjául szolgáló bizonyítékokat az évek során többször megkérdőjelezték. Egy őrnagy a kegyelmi bizottság előtt azt mondta, hogy nem is biztos benne, hogy Smith jelen volt a gyilkosságnál.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: A felhősebb részeken a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre számíthatunk. Az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen esőzápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénklökések az északi szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
5: Elindult egy újabb óra, és vele együtt egy újabb lehetőség arra, hogy jól alakuljon ez a hétfőm. A nyár lassan elköszön, úgyhogy használjuk ki minden percét, nálunk pedig jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha egy nyári estén egy kicsit elkalandoznának a csillagok felé, akkor augusztus 28-án érdemes lesz Szekszárdon egy különleges programot választani. Az I. és Gyula könyvtárban Görgei Zoltán előadása segítségével több ezer évet utazhatunk végig a hold kutatásának történetében. Megtudhatjuk, hogyan figyelték az égitestet az ókori csillagászok, és hogyan jutottunk el a modern hold expedíciókig, illetve az Artemis programig. Az előadás után, hogyha az időjárás is kedvez, távcsöves bemutatóval folytatódik az este, így közelebbről is megfigyelhetjük égi szomszédunk felszínét. A program augusztus 28-án pénteken este 7:30-kor kezdődik, és minden korosztály számára érdekes lehet.
1: Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Lassan közeleg az ősz, Szexedon pedig ez egyet jelent azzal is, hogy hamarosan ismét megtelik élettel a belváros. Szeptember 17 és 20-a között rendezik meg a szexedi születi napokat, és bár a teljes program még nem állt össze véglegesen, a főbb fellépők és a legfontosabb események már ismertek. A pénteki nap egyik kiemelt koncertje Jude Law fellépése lesz, aki este 8:45-kor lép színpadra a Piasz téren. A koncert után sem áll meg az élet, hiszen a The Platz Outdoor Special Edition következik Velano és Andró közreműködésével. A Béla királytéri színpadon este 8:30-tól Kökény Attila és Rakoncai Viktor közös produkciója várható, később pedig Dérheni színpadra lép. A hivatalos megnyitót este 6:00-kor tartják. Szombaton a hagyományőrző programok kerülnek előtérbe, lesz motoros mustra, népi játszópark, gyermekprogram, bollovagrendi avatás, táncegyüttesek találkozója. Délután 3:00-kor pedig elindul a születi felvonulás Szexed belvárosában. Este több koncert közül is lehet választani, a Piasz téren például Ele Junior lép fel. Vasárnap családi programok, zenés produkciók és hagyományozó események várják a közönséget, az esti nagy koncertet pedig a Hooligans adja. A szexedi születi napok tehát idén is több napon keresztül kínál programokat a városban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megérkezik!

0: 2023-as telefonszámon.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Ennyi volt a reklám!
6: Egy kis lendületre, jó kedvre és egy igazán ismerős pophangra van szükség ezen a hétfő délutánon, akkor jó helyen járnak. Most egy olyan előadó következik, akinek dalai szinte lehetetlen nem felismerni, és aki hosszú évek óta ott van a popzenéje vonalában. Jön Katy Perry.
5: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, ezzel ennek az órának is a végére értünk, de a hétfői délutánnak még korán sincs vége. Most következnek a hírek, aztán ismét visszatérünk a jól megszokott zenékhez. Maradjanak velünk, hiszen augusztus vége, ide vagy oda, még mindig tart a nyár, és még sok kellemes pillanat vár ránk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. A Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6

0: indulhat el hamarabb a termelés. A kormányfő élőben jelentkezett Paksról, és bemutatták a visszakapcsolást is. Azt is elmondta, hogy az erőmű szerdára érje majd el a végleges teljesítményt. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt közölte, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése és emelkedik a vízszint. A bárkák süllyesztése befejeződött, a jobb parton pedig folytatódik a fenék küszöb építése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFP-nek. Az ünnep után rendkívül feszített időszak vár a kormányra, amelynek a szokásos parlamenti és kormányzati munka mellett több augusztus végén lejáró határidős feladatot is le kell zárnia, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az ünnepi időszak után a politikai és gazdasági döntéshozatal azonnal gyorsul. A következő napok legfontosabb feladatait a nyárvégi határidők jelentik, a kiemelt ügyek lezárására pedig már megkezdődtek az előkészületek. Várhatóan októberben tartják meg az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Alekszandar Vučić szerb elnök bejelentette, a választásokra minden valószínűség szerint október 18-án vagy 25-én kerülhet sor. Évi 1000-rel növelné 2030-ig az amerikai űrrakéta indítások számát az amerikai elnök. Donald Trump már alá is írta az erről szóló rendeletet. A Fehérház célja az is, hogy erősítsék a magánűripart. A rendelet értelmében a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk állami tulajdonú területek alkalmasságát új indító és leszállóhelyek kialakítására. Jelentősen visszaveti a kolumbiai kávétermést az El Niño időjárási jelenség és a huzamosabb ideje tartó esőzés, közölte a Latin Amerikai Ország Kávétermesztőinek Szövetsége. Az idei kávétermés mintegy 8%-kal 12,5 millió egyenként 60 kg-os zsákra csökkenhet az előző évi 13 millió 700 ezer zsákról.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak. Szerdán változóan felhős napos idő várható, de már csak néhol alakulhat ki futózápor. A mérsékelt szélben 27-33 fokra készülhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit közlekedés.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen keresztül haladhat a forgalom. Szekszárdon egyébként az utak burkolata száraz, a látási viszonyok jók, balesetről, egyéb rendkívüli eseményről pedig szerencsére ez ideig nem kaptunk hírt, remélem, hogy nem is fogunk. Vezessenek óvatosan és figyelmesen, mi útat kívánunk önöknek!
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Kellemes hétfő délutánt kívánok önöknek, Ingyici Adrián vagyok, már augusztus 24-ét írjuk, a nyár vége közeledik, de a jó hangulatból ma sem fogyunk ki. Új hét, új lehetőségek és egy újabb óra együtt.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

Andrit. Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Róma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Szeptember 11 és 13-a között ismét megtelik élettel Bátaszék, hiszen ekkor rendezik meg a 9. bátaszéki bornapokat. A háromnapos eseményen a szekszedi borvidék hangulata, a helyi borok, a hagyományőrző programok és a koncertek találkoznak egymással. Pénteken egyebek mellett az Anett és Livi akusztik, valamint az Electric Soul lép színpadra. Szombaton már a hagyományok kerülnek előtérbe, lesz kikérő, születi felvonulás, királyi koronázási ceremónia és néptánc bemutató is. Este pedig egyebek mellett a Holdeső, Lotfi Begi és DJ Táborfi várja a közönséget. Vasárnap a családoké és a könnyedebb programoké a főszerep. Ekkor az Iszkiri zenekar, Csonka András, Dániel Fi és Freddy gondoskodik a zenéről. A bátaszéki bornapok így idén is egy igazi szeptemberi hétvégét kínál, ahol a bor, a helyi hagyományok, a közösségi élmények és a zene is helyet kap.
1: Ez a Rádió Antrit. Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit. You and me. Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Augusztus végén már érezni, hogy közeledik az ősz, de ez nem jelenti azt, hogy a kertnek vagy a balkonládáknak is búcsút kell inteniük a színeknek. Szekszárdon és környékén is sok olyan nyári virág van, amely megfelelő gondozás mellett még most is szépen virágzik, sőt néhány közülük akár szeptemberben is díszítheti a környezetünket. A záporvirág továbbra is jól érzi magát a napos meleg helyeken, ezért a teraszon vagy a kert déli fekvésű részein is jó választás lehet. A polcsi rózsa pedig azoknak lehet ideális, akik nem szeretnének folyamatosan locsolással foglalkozni. Pozsgás levelei miatt jól viseli a szárazabb időszakokat, ezért napos ágyásokban és sziklakertekben is szépen fejlődhet. Ennél a növénynél inkább a túlöntözésre kell figyelni. A körömvirág és a büdöske sem csak a nyár elején hasznos a kertben. Ezek a könnyen gondozható növények jól viselik a napfényt és a meleget, sárga, narancssárga és boldos árnyalataikkal pedig még most is vidámabbá tehetik az ágyásokat. A nyár végén azonban már ne csak a virágokra, hanem a vízellátásra is fordítsunk figyelmet. A nagy melegben lehetőleg kora reggel vagy késő este öntözzük, és inkább a növények tövéhez juttassuk a vizet, így kevesebb nedvesség párolog el, és a növények is könnyebben átvészelik az augusztus végi melegebb napokat. Hogyha pedig továbbra is gondoskodunk róluk, még szeptemberben is sok színt találhatunk a szekszárdi kertekben és balkonokon.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait! Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Van, amikor egy dalhoz nem kell különösebb magyarázat, megszólal az első gitárhang, és már tudjuk is, hogy egy igazán nagy rock sláger következik. A Nickelback zenéje pontosan ilyen lendületes, érzelmes, és néhány másodperc alatt magával ragad. Forog a rockstar, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri. FM 105.1. Rádió Antri. Antri.

0: továbbiakat nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, kitüntető díj a kórház orvosainak, közel 20 fokos a napközbeni hőingadozás. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. augusztus 24-én hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A Duna vízszintjének elmúlt napokban tapasztalt emelkedésének köszönhetően, valamint a fenékküszöb építésének hatására a biztonságos és tartós üzemeltetés műszaki feltételei lehetővé teszik, hogy a szakemberek megkezdjék a korábban leállított blokkok indítását és fokozatos felterhelését. A Paksi atomerőműben elsőként a leállított blokkok közül augusztus 22-én 23 órakor a 3. blokk egyik turbinagenerátorát hálózatra kapcsolták, és megkezdték a blokk felterhelését. Augusztus 23-án 19 óra 39 perctől már az 1-es blokk, és augusztus 24-én 7 óra 1 perctől pedig már a 3-as blokk is újra névleges teljesítményen üzemel, olvasható az erőmű oldalán. A Paksi atomerőmű áramtermelése hétfőn délben meghaladta az 1400 megawattórát, és szerdára megközelítheti a 2000 megawattos teljesítményt. A kora délutáni órákban immár 8000 megawattóra villamos energiát termelhet. Pár napja még a Paksi atomerőmű működésért aggódhattunk a Duna alacsony vízállása miatt, most pedig, ahogy arról Magyar Péter hétfő reggel posztolt, 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattot. Szekszárd megyei jogováros idén dr. Varga Éva, dr. Varga József és dr. Safhely Farid munkáját ismerte el Tormai Károly kitüntető díjjal augusztus 20-án, olvasható a Balassa János Kórház Facebook oldalán. Mindhárman hosszú évek óta kiemelkedő szakmai tudással, elhivatottsággal és emberséggel szolgálják a betegek gyógyulását. Dr. Varga Éva belgyógyász, osztályvezető főorvos több mint 4 évtizede dolgozik a betegekért. Kiemelkedő szakmai munkája mellett nevéhez fűzik a kórház hospice részlegének megszervezése és kialakítása. Is. Dr. Varga József szülész, nőgyógyász, osztályvezető főorvos, több mint 35 éve meghatározó alakja a szekszárdi szülészet nőgyógyászatnak. A korszerű ultrahangdiagnosztika és a minimálisan invazív műtéti eljárások elkötelezett képviselője, miközben a fiatal orvosok oktatásában és szakmai fejlődésében is fontos szerepet vállal. Dr. Safjai Farid,

0: Az ortopédia osztály főorvosa közel 3 évtizede gyógyítja a betegeket. A minimálisan invazív izomátvágás nélküli csípő és térprotézis beültetés egyik hazai úttörője. Korszerű szemléletével és nemzetközi tapasztalatával a kórház szakmai színvonalának emeléséhez is jelentősen hozzájárul. A hétvégén ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Bátáért Egyesület. Az ünnepi programokról Willy Minél dr. Kápolnás Máriát, az Egyesület elnökét kérdeztük.
1: Szombaton, augusztus 22-én ünnepelte a Bátáért Egyesület megalakulásának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Fekete Gólya házban gyűltünk össze, ami a Bátáért Egyesület elmúlt 25 évének az egyik legnagyobb sikere, hiszen sikerült egy műemléképületet megmentenünk, ebben a műemléki épületben létrehozni egy természettudományos kiállítóhelyet, illetve azóta is működtetjük, és reméljük a továbbiakban is működtetni tudjuk. Az ünnepségen Willy Minél dr. Kápolnás Mária, én tartottam a beszámolót az elmúlt 25 évről. Részleteiben elmeséltem, hogy különböző szakaszai voltak az Egyesület történetének, ezeknek mik voltak a fő tevékenységi körei, és hogyan jutottunk el a 25. évhez. Nagyon sok résztvevő volt ott, és nagyon örültünk, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Elsősorban az egyesületi tagok, volt egyesületi tagok, de a helyi önkormányzat képviselői, illetve a más civil szervezeteknek a képviselői is megtiszteltek bennünket a részvételükkel. Természetesen megemlékeztünk azokról is, akik már nem lehetnek közöttünk, de nagyon sokat számított az ő munkájuk is a Bátáért Egyesület életében. Köszöntések után, illetve az Egyesület tevékenységének a bemutatása után került sor a Bátai Hírlap külön számának a bemutatására. Ez azért érdekes, mert 2001 és 2006 között jelentettük meg a Bátai Hírlap című folyóiratot. Ennek kapcsán egy külön számban írtam le az elmúlt 25 év történetét, illetve az eredeti tematika alapján az önkormányzat, az iskola, a helyi civil szervezetek is bemutatkozhattak, illetve a Mohács 500 kapcsán Sümegi József írását is közöltük. Utána a kiállítások megtekintése volt soron, az állandó kiállítási, illetve az iskola történeti kiállítást mutattuk be a résztvevőknek.
0: A Bonyhádi Önkormányzat augusztus 25-én kedden ismét elsősegély oktatást és gyakorlati bemutatót tart a bonyhádi pedagógusok, valamint az önkormányzati intézmények munkatársai számára. A program a bonyhádi védőnök, a bonyhádi mentősök és az egészségfejlesztési iroda munkatársainak közreműködésével valósul meg. A résztvevők olyan ismereteket sajátíthatnak el és frissíthetnek fel, amelyekre egy váratlan helyzetben akár a mindennapok során is szükség lehet. A mentősök segítségével többek között az újraélesztést, a defibrillátor használatát és a stabil oldalfekvést gyakorolhatják a résztvevők. A védőnök a különböző kötözési technikák mellett bemutatják a légútba került idegentest eltávolítását és az EpiPen injekció használatát is. Az egészségfejlesztési iroda munkatársai a megfelelő kézhigiéniáról, valamint az iskolai és közösségi fertőzések megelőzésének lehetőségeiről adnak hasznos, gyakorlati tanácsokat. A cél ezúttal is egyszerű, minél többen rendelkezzenek olyan biztos gyakorlati tudással, amellyel szükség esetén segíteni tudnak másokon. Tanulmányító értekezleten vettek részt a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrumhoz tartozó 8 iskola, valamint a központi munkaszervezet vezetői, érintett munkatársai Szekszárdon a Bezeréd István Technikumban. Az összejövetel résztvevői áttekintették a tanév legfontosabb feladatait, célkitűzéseit és kihívásait, valamint egyeztették az előttük álló időszak teendőit. Közeledik a szüret, mi várható, hogyan érinti az extrém meleg időjárás a bort, erről beszél Urbán Péter, a Bodri Pincészet főborásza.
2: Szekszárdi Balorvidéken elkezdtük a szüretet, azt gondolom a gőzerővel kezdődő szüret az a jövő héttől mindenkinél beindul, muszáj szedni. A korai szőlőfajtákat már a pincében vannak, erjedés alatt állnak, hisz viszont a rozi alapanyagokra is már eljött az idő, hogy elkezdjük a szüretet. Nehéz évjáratról beszélhetünk, mindenki tudja, mindenki érzi, mindenki hallja nap, mint nap, hogy milyen időjárási körülmények nehezítették a szőlészetet, viszont azért pozitívak is akarunk maradni. Tudjuk, hogy sokkal kevesebb szőlőtermésre kapunk az idejében, de A minőséggel szerintem nem lesz gond. Nagyon kell figyelni a korai fajtáknál, a rozéknál, a rozé alapanyagoknál, hogy időben történjen meg a szület, hogy ne legyen nagyon magas az alkoholtartalom, de akár egy késői fajtákból készülő prémium bor, akár igazi nagy évjáratot is tükrözhet. Bízunk azért még egy kis esőben és egy kisebb lehűlésben, azért még sokat tudna javítani a szőlőtermés minőségén. Hosszabb ideig kint tudnánk tartani a szőlőket, és reméljük, hogy jön az a várt lehűlés és jön a várt eső.
0: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Kora reggelre 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd napközben 24-33 fokot mérhetünk. Délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet. Szekszárdon és a Vétel körzetben kedden hajnalban 15, napközben 30 fok várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
3: Ezek voltak a Rádió Antit regionális hírei.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
4: Szép napot kívánok Önöknek, Ingi Adrián vagyok. Már 3 óra is elmúlt a hétfőből, de a napnak még korán sincs vége. Egy kicsit elfáradtak, itt az ideje feltöltődni néhány jó dallal. Maradjanak velünk, folytatjuk a hétfő délután.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: Csomó kedvence és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrét, és ma augusztus 24-e hétfő van, Bertalan napja, amelyhez a magyar néphagyományban számos időjárás és mezőgazdasági megfigyelés is kapcsolódik. A népi szerint ez a nap már a nyár végét, az ősz közelettét jelzi, és egyben a betakarítás, valamint a szüretre való készülődés időszaka is. Szent Bertalan a 12 apostol egyike volt, ünnepnapját a keresztény hagyományban augusztus 24-én tartják. A régi időkben ezen a napon már az őszi munkákra készültek, és az aznapi időjárásból megpróbáltak következtetni arra is, milyen ősz várható. Egy régi kalendáriumi mondás szerint, amint Szent Bertalan magát mutogatja, az ősz idő is magát mind aszerint tartja. Vagyis ezen a napon kellemes napos idő volt, abból kedvező őszt reméltek, az ivatalból viszont már keményebb időjárásra következtettek. A néphagyomány szerint az eső Bertalan napján jó káposzta termést ígért, érdekes szokások is kapcsolódtak ehhez a naphoz. A Mura vidéken például vajköpülő napként tartották számon, és a Bertalan napon köpült vajnak gyógyító erőt tulajdonítottak. A vajat egyes helyeken a búzához vagy a lencséhez is használták, abban bízva, hogy megvédi a termést a kártevőktől. Akár hiszünk ezekben a régi megfigyelésekben, akár nem, augusztus 24-e valóban egyfajta határvonal, a nyár utolsó napjaihoz érkeztünk, és lassan megérkezik az ősz.
1: Rádió Antrét.

0: Ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Egy napra különleges lehetőség érkezik Tengelicre, ahol többféle egészségügyi vizsgálaton is részt lehet venni, ráadásul ingyenesen. A programot szeptember 18-án reggel 9 és délután 5 óra között rendezik meg a szolgáltatóháznál. Többféle vizsgálatra lehet jelentkezni, köztük melanóma szűrésre és méhnyak szűrésre is, de a program ennél jóval többről szól. Általános állapotfelmérés, egészségügyi edukáció és kockázatbecslés is szerepel a lehetőségek között. Ez azért is fontos, mert akkor is hasznos információkat kaphatunk saját egészségi állapotunkról, hogyha éppen nincs konkrét panaszunk. A részvétel ingyenes, ugyanakkor helyszíni regisztrációhoz kötött. Fontos időpont, hogy a jelentkezés a program vége előtt egy órával lezárul, tehát aki később érkezne, annak érdemes ezt figyelembe vennie. A vizsgálatokra készülőknek magukkal kell vinniük a tajkártyájukat és egy érvényes személyazonosításra alkalmas okmányt. A programot a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja és az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezi. A szeptember 18-ai tengelici szűrőnap jó alkalom lehet arra, hogy egyetlen helyszínen több fontos vizsgálaton is részt vegyünk, és pontosabb képet kapjunk egészségi állapotunkról.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
5: Keresek valakit, aki kicserélné a cipzárt Lajos kabátjában.
6: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
7: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövid áruk széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehér neműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
8: Seleznik bolt, Szekszárd Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
9: Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
7: És udvariasak.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A 2000-es évek egyik ikonikus lánycsapata következik, három fantasztikus énekesnővel is egy olyan dallal, amelynek a refrényét szinte lehetetlen elfelejteni. Jön a Destiny és Child és a Say My Name, itt a Rádió Antriton. További jó rádiózást kívánok önöknek.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió Antrit. Rádió Antrit. FM 105.1.

Helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan a hétfő délután is a vége felé közeledik, de még tartogatunk azért néhány jó dalt és kellemes percet. Előtte azonban következnek a hírek, hogy képben legyenek a nap legfontosabb eseményeivel. Maradjanak velünk, hiszen mindjárt folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
9: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
10: Tánctam folyamra, Gabikám!
9: De egyedül. És a férjed?
10: Remélem, hogy már ott vár.
9: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
10: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
9: És mégis honnan jött ez az ötlet?
10: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
9: És ki a tánctanár?
10: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
11: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
12: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
13: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország

0: érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikoptertantár területén zuhant le. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba a hétvégén. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, a családi pótlékot is ma fizetik ki az iskolakezdési támogatás 50 ezer forintjával együtt. A második 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Összesen több mint 400 ezer gyermek számíthat a juttatásra. Az utóbbi időben ismét több idős ember vált az úgynevezett unokázós csalók célpontjává. A forgatókönyv hasonló, az elkövető telefonon jelentkezik, és az áldozat gyermekének, unokájának, esetleg rendőrnek vagy ügyvédnek adja ki magát. Megrázó történettel és sürgetéssel próbálja rávenni, hogy pénzt vagy értéket adjon át. A rendőrök azt tanácsolják, hogy ha hasonló hívást kapunk, akkor bontsuk a vonalat és ne engedjünk a sürgetésnek. Hívjuk vissza a rokonunkat azon a telefonszámon, amelyen egyébként is elérjük. Nagyon fontos, hogy soha ne adjunk pénzt vagy értéket is, akit egy telefonáló küld. Ha a csalás mégis megtörtént, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Hiába volt minden tele az egészségügyi jó tanácsokkal, többen is a szemklinikán kötöttek ki a napfogyatkozás után. A Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáját alig tucatnyian keresték fel kifejezetten a részleges napfogyatkozást követő szempanaszokkal. Az alig tucatnyi beteg káprázástól és szemszárasságról panaszkodott. Retina elváltozást egy embernél találtak. Fordítva ült a lovon az a kanadai munkaadó, akit azzal vádolnak, hogy két külföldi munkavállalót is arra kényszerített, hogy fizessenek, hogy dolgozhassanak. Körülbelül 2 évig használta ki így a beosztottakat. A törvény értelmében a munkáltatók nem kérhetnek díjazást az állásajánlatokért, nem vehetik el az útleveleket, munkavállalási engedélyeket, nem tarthatják vissza a bevándorlási kérelemmel kapcsolatos információkat, és nem fenyegetőzhetnek ki toloncolással sem. Korábban egy hasonló ügyben a bíróság 7000 dollár pénzbírságot szabott ki.
1: Időjárás.
0: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak. Szerdán változóan felhős napos idő várható, de már csak néhol alakulhat ki futózápor. A mérsékelt szélben 27-33 fokra készülhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
2: 16 óra után járunk, lassan a hétfő délután is a végéhez közeledik, de még van idő egy kis zenére, kikapcsolódásra és jó kedvre. Augusztus utolsó napjai mindig különlegesek, élvezzük ki együtt ezt a nyarat.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Nagymányokon ismét készülnek az év egyik legfontosabb helyi ünnepére, a Város és Bányásznapra. A hagyományos rendezvényt augusztus 28-án és 29-én tartják a Nagymányoki piactéren, ahol két napon keresztül a város múltja, a bányász hagyományok és a közösségi programok kerülnek a középpontba. Már pénteken érdemes lesz kilátogatni, hiszen este 6 órától Hungarikum játszótér várja a családokat és a fiatalokat, ahol játékos, interaktív formában lehet megismerkedni a magyar nemzeti értékekkel. Az este egyik kiemelt eseménye az Abonész együttes jubileumi koncertje lesz. A zenekar fennállásának 50. évfordulóját ünnepli, így egy különleges koncerttel készülnek. A rendezvény szombaton is folytatódik egésznapos programokkal. A látogatókat gyermekprogramok, arcfestés, körhinta és ugrálóvár is várja, emellett hagyományőrző bemutatókat is láthatnak, köztük középkori harcászat és lovagi páncélos bemutatókat. Aki pedig a szórakozás mellett az egészségére is figyelne, ingyenes vérnyomás mérésen is részt vehet. A rendezvényhez kézműves vásár és vásári forgatag is kapcsolódik, így Nagymányokon ezen a hétvégén valóban a közösségé és a hagyományoké lesz a főszerep.
1: Rádió Andrit FM 105.1.

0: Ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a rádión, ritmus pedig egy péntek esti programmal érkezem. Szekszárdon a Cselteri üzlethez parkolójában szabadtéri klub hangulattal készülnek este 9 órától augusztus 28-án. A Cselteri Sokadalom Friday Club Night azoknak szól, akik egy kötetlen nyárvégi bulival zárnák a hetet. A zenét DJ Pedro szolgáltatja, aki a 90-es és a 2000-es évek hangulatát idéző zenékkel, pörgős dance és vokál retroval, valamint saját remixekkel is készül. A szervezők fényekkel, táncol és igazi szabadtéri klub hangulattal várják a közönséget. Mindez tehát ezen a héten, augusztus 28-án, pénteken este 9 órakor. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
4: Ennyi volt a reklám!
5: Ha valaki azt mondja, hogy Miami, rögtön érezzük a napsütést, a pálmafákat és a gondtalan nyári hangulatot. Will Smith pedig pontosan ezt az életérzést hozza el nekünk ebben a klasszikus slágerében. Készüljünk egy kis floridai hangulatra, mert érkezik a Miami, mint a Rádió Andriton.
4: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andriton!

0: képlet.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Elérkezett a hétfő délután utolsó órája, legalábbis itt nálunk lassan lezárul ez a közös időszak. Most következnek a hírek, után azonban még természetesen folytatjuk zenével. Köszönjük, hogy ezen az új héten is velünk tartanak. Legyen kellemes a hétfő estéjük, és maradjanak velünk a továbbiakban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bujdosó Pandós Zsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetes számlán. Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár.

0: lezuhant a magyar légierő egy Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Szerdára újra üzembe állhat a Paksi atomerőmű összes turbinája, csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamos energiahálózatot. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett, a pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikoptertantár területén zuhant le. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére fordítja az összeget az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében. Hatályba léptek a köznevelést érintő törvényes kormányrendelet módosítások, amelyek egyebek mellett növelik az iskolai igazgatók jogköreit és a tantestületek szakmai autonómiáját. A szabályozás emellett helyreállítja a köznevelésben dolgozók egyes kollektív jogait, és megszüntet több a szakszervezetek jogait korlátozó rendelkezést. A módosítások a sztrájkjog gyakorlásának szabályait is rendezik. Megszületett a döntés, eladják a bezárt postahivatalokat. 16 településen gyakorlatilag végleg ellehetetlenítik a szolgáltatás újraindítását, pedig a 2022 óta tartó leépítés már így is jelentősen megnehezítette a lakosság ügyintézését. Az RTL híradóból kiderül, hogy a 2022-es leépítési hullám nem csak a hivatalokat, hanem az ott dolgozókat is érintette. Mármint egy 10 000-en jelentkeztek a kórházakban hagyott csecsemők simogatására. Az országos kórházi főigazgatóság minden segítséget nagyra értékel, de ehhez elengedhetetlen az érintett szervezetek előzetes egyeztetése és folyamatos együttműködése. 2026. április végén 325 csecsemő volt kórházban. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban. Chikungunya lázzal fertőződött meg egy 53 éves nő, miután Mauritiuson járt. Ugyanebben az időszakban egy Pest vármegyei 18 éves férfinál importált maláriát is kimutattak tanzániai útja során. Mindkét betegséget szúnyogok terjesztik, a halálozási arány rendkívül alacsony, a fertőzöttek többsége egy héten belül jobban lesz. Halálos áldozatai vannak a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbét az utóbbi 3 hétben. Augusztus elején több szkopjai kerületben is ki kellett hirdetni a járványhelyzetet, a betegséget szúnyogok terjesztik.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden semmiképp sem maradjon otthon az esernyő, országszerte számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délutáni maximum 25 és 27 fok között mozog majd. Mérsékelt szélre van kilátás, ami záporok, zivatarok környékén viharos széllökésé alakulhat. Szerdán napos idő várható, kevés gomoly és fátyol felhővel. Hajnalban még lehet zápor, később csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, reggel 11-21, délután 27-32 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
3: Elérkezett az 5 óra, és ezzel lassan véget ér a hétfői délutánunk is. Új hét, új lendület, új lehetőségek, és persze még néhány kellemes nyári nap előttünk. Köszönjük, hogy velünk tartanak, folytassuk együtt zenével.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, mert a Rádió Antrit is ma augusztus 24-e hétfő van. Nézzünk egy-két zenei érdekességet a folytatásban. Például 2019-ben ezen a napon Billie Eilish egy komoly rekordot is megdöntött. A Bad Guy című dala rekordhosszú 19 héten keresztül vezette a Billboard 600-at. A Bad Guy a brit slágerlistán a második helyre jutott, miközben Ausztráliában, Kanadában, Új-Zélandon, Norvégiában és Oroszországban is első lett. És a rekordok nem maradva, 1996-ban ezen a napon az Everything But The Girl Missing című dala új amerikai slágerlistás rekordot állított fel, a felvétel az 55. hetét töltötte a Billboard listáján. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább. Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha egy olyan emberre gondolnak Pakson, aki sokat tesz másokért, és munkájával segíti a rászorulókat, a családokat vagy a gyermekeket, most lehetőség van arra, hogy ezt a munkát egy fontos elismeréssel ismerik el. Paks önkormányzata ugyanis idén is várja javaslatokat a segítőkész kitüntetésre. Az elismerést olyan szakember vagy segítő kaphatja meg, aki kiemelkedő munkájával hozzájárult a város szociális és gyermekjóléti ellátásának fejlődéséhez, vagy ezen a területen végzett különösen értékes munkát. A kitüntetést évente egy személynek ítélik oda, az átadásra pedig november 12-én a Szociális Munka Napjához kapcsolódó ünnepségen kerül sor. A jelölésre minden paksi lakosnak lehetősége van, de javaslatot tehetnek a paksi székhelyen rendelkező jogi személyek, illetve más helyi szervezetek is. Vagyis nem feltétlenül egy nagy látványos teljesítményről van szó. Olyan ember is jelölhető, akinek a mindennapi munkája, odafigyelése és segítőkészsége jelent sokat a közösség számára. A javaslatok az szeptember 15-én kedden délután 4 óráig kell eljuttatni paksi edzőjéhez. Érdemes tehát időben átgondolni, van a környezetükben olyan szakember vagy segítő, aki valóban megérdemelni a segítőkész kitüntetést.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig jön egy igazi táncparkett klasszikus, amelynek dala már még ma is pillanatok alatt megmozdul a láb. Gala és a Freed From Desire egy olyan Eurodance himnusz, amely évtizedek után sem veszített az erejéből. Ez szól most itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit, hamarosan 18 óra, úgyhogy mit az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Adri nélkül forognak tovább a dalok. Én szép estét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a hétindító pizza ajánlatairól! Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!

0: A férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikoptertantár területén zuhant le. Magyar Péter drasztikus lépést csürget, klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi. A kormányfő szerint a példátlan aszály és pusztítás miatt új víztározókra, vízmegtartó hálózatokra és az energiatermelés fejlesztésére van szükség. Célként nevezte meg, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatva más országoknak, ehhez pedig minél több uniós forrást hívnának le. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban a 444.hu forrásai szerint, aminek vezetőit az elnököt és négy helyettesét hamarosan meg is választhatják. Pár hónapon belül megindulhatnak az első látványos ügyek. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. Az érintett gazdasági társaságokat három kategóriába sorolták. Az igazgatóság elnöke és a felügyelőbizottság elnöke például nem kaphat többet, mint a mindenkori minimálbér háromszorosa. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint most. 135 ezer tonna, tavaly 170 ezer tonna alma termett. Ez már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Minden korábbinál súlyosabb gazdasági hadviselést helyezett kilátásba Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán rendkívül súlyos következményeket helyezett kilátásba bármely ország számára, amely gazdasági mentővet nyújtana a síta államnak. Az amerikai pénzügyminiszter mára ígérte az intézkedési terv ismertetését. 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Francis Clifford Smith még 1950-ben 25 éves korában ítélték el gyilkosságért, de ártatlanságát egész életében hangoztatta. Smith 8-szor kapott utolsó vacsorát, bűnösségét és az elítélésének alapjául szolgáló bizonyítékokat az évek során többször megkérdőjelezték. Egy őrnagy a kegyelmi bizottság előtt azt mondta, hogy nem is biztos benne, hogy Smith jelen volt a gyilkosságnál.
1: Radio Antrit időjárás.
0: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti, délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak. Szerdán változóan felhős napos idő várható, de már csak néhol alakulhat ki futózápor. A mérsékelt szélben 27-33 fokra készülhetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandurs Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Keresek valakit, aki kicserélni a cipzárt Lajos kabátjában.
5: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
6: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövidáruk széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehér neműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
7: Seleznik bolt, Szekszárd Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
8: Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
6: És udvariasak!
9: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztán látás szakértője.
0: Ennyi volt a reklám!
10: Andrét! Ez a Rádió Andrét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: A tervezetnél korábban újraindulhatott a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamosenergia hálózatot. Változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tervezetnél korábban már szombat este újraindulhatott a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának 6-os turbinájában, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően indulhat el hamarabb a termelés. A kormányfő élőben jelentkezett Paksról és bemutatták a visszakapcsolást is. Azt is elmondta, hogy az erőmű szerdára érje majd el a végleges teljesítményt. Korábban Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt közölte, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése és emelkedik a vízszint. A bárkák süllyesztése befejeződött, a jobb parton pedig folytatódik a fenék küszöb építése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFP-nek. Az ünnep után rendkívül feszített időszak vár a kormányra, amelynek a szokásos parlamenti és kormányzati munka mellett több augusztus végén lejáró határidős feladatot is le kell zárnia, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az ünnepi időszak után a politikai és gazdasági döntéshozatal azonnal gyorsul. A következő napok legfontosabb feladatait a nyárvégi határidők jelentik, a kiemelt ügyek lezárására pedig már megkezdődtek az előkészületek. Várhatóan októberben tartják meg az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Alexander Vučić szerb elnök bejelentette, a választásokra minden valószínűség szerint október 18-án, valószínűség szerint október 18-án vagy 25-én kerülhet sor. Évi 1000-rel növelné 2030-ig az amerikai űrra

0: Mozog majd. Mérsékelt szélre van kilátás, ami záporok, zivatarok környékén viharos széllökésé alakulhat. Szerdán napos idő várható, kevés gomoly és fátyol felhővel, hajnalban még lehet zápor, később csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, reggel 11-21, délután 27-32 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Labszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Haló!
7: Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: will be. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
4: Tánctam folyamra, Gabikám!
3: De egyedül. És a férjed?
4: Remélem, hogy már ott vár.
3: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
4: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
3: És mégis honnan jött ez az ötlet?
4: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
3: És ki a tánctanár?
4: Orbán Ferenc, megtalálod a neten.
5: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
6: Csúcs technológia Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A vártnál gyorsabban halad a paksi atomerőmű turbinájának visszakapcsolása, klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tervezetten és a vártnál gyorsabban halad a paksi atomerőmű turbináinak visszakapcsolása, jelentette be a miniszterelnök a helyszínen. A hűtést biztosító szivattyúk többsége már üzemel, a termelés pedig meghaladta a 800 megawattot. A teljes 2000 megawattos kapacitást várhatóan szerdára érik el. Magyar Péter hangsúlyozta, a Dunamedrében zajló munkálatok és az erőmű védelme mellett a kormány átfogó klíma és vízgazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, a hazai vízkészletek megóvása és az energiabiztonság garanciája érdekében. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus közepén. Egyetlen hét alatt 500 000-nál is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hívek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Megkezdődött a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium jövőjéről szóló kormányzati előterjesztés kidolgozása, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, 3 lehetőséget vizsgálnak, az olcsó ideiglenes újranyitást, a teljes korszerűsítést, illetve egy nagy tudományos élményközpont kialakítását. A teljes felújítás 15-20 milliárd forintba kerülhet. 2030-ra korszerű elővárosi vasútvonal jöhet létre a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác vonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztésre 174 milliárd forintot fordítanak uniós kohéziós forrásból, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, valamint akadálymentes állomásokkal és peronokkal. Fót-Veresegyház és Őrbottyán térségében az óránkénti 1-2 vonat helyett 4-6 közlekedhet, és ahol szükséges, második vágányt is építenek. Romániában újabb munkálatokat kezdtek a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a Csernavodai atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. Az Öreg Duna medrében újabb fenékküszöböt építenek, az Olt tározóiból pedig 5 napon át másodpercenként 50 köbméter többletvizet engednek a folyóba. A hatóságok folytatják a Duna medrének kotrását. A Duna vízszintje szombaton -254 cm-re csökkent Csernavodánál, miközben az erőmű mindkét blokját leállították.
1: Rádió Andrit időjárás.
8: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti-délkeleti szél többfelé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak. Szerdán változóan felhős napos idő várható, de már csak néhol alakulhat ki futózápor. A mérsékelt szélben 27-33 fokra készülhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A vártnál gyorsabban halad a paksi atomerőmű turbinájának visszakapcsolása, klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tervezetten és a vártnál gyorsabban halad a paksi atomerőmű turbinájának visszakapcsolása, jelentette be a miniszterelnök a helyszínen. A hűtést biztosító szivattyúk többsége már üzemel, a termelés pedig meghaladta a 800 megawattot. A teljes 2000 megawattos kapacitást várhatóan szerdára érik el. Magyar Péter hangsúlyozta, a Dunamedrében zajló munkálatok és az erőmű védelme mellett a kormány átfogó klíma és vízgazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, a hazai vízkészletek megóvása és az energiabiztonság garanciája érdekében. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus közepén. Egyetlen hét alatt 500 000-nál is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hívek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Megkezdődött a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium jövőjéről szóló kormányzati előterjesztés kitolgozása, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, három lehetőséget vizsgálnak, az olcsó ideiglenes újranyitást, a teljes korszerűsítést, illetve egy nagy tudományos élményközpont kialakítását. A teljes felújítás 15-20 milliárd forintba kerülhet. 2030-ra korszerű elővárosi vasútvonal jöhet létre a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác vonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztésre 174 milliárd forintot fordítanak uniós kohéziós forrásból, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, valamint akadálymentes állomásokkal és peronokkal. Fót-Veresegyház és Őrbottyán térségében az óránkénti 1-2 vonat helyett 4-6 közlekedhet, és ahol szükséges, második vágányt is építenek. Romániában újabb munkálatokat kezdtek a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a csernavodai atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. Az öreg Duna medrében újabb fenékküszöböt építenek, az olt tározóiból pedig 5 napon át másodpercenként 50 köbméter többletvizet engednek a folyóba. A hatóságok folytatják a Duna medrének kotrását. A Duna vízszintje szombaton mínusz 254 cm-re csökkent Csernavodánál, miközben az erőmű mindkét blokját leállították.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak. Szerdán változóan felhős napos idő várható, de már csak néhol alakulhat ki futózápor. A mérsékelt szélben 27-33 fokra készülhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Texát, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
1: Szerdára újra üzembe állhat a Paksi atomerőmű összes turbinája, csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamos energiahálózatot. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére fordítja az összeget az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközek keretében. Hatályba léptek a köznevelést érintő törvényes kormányrendelet módosítások, amelyek egyebek mellett növelik az iskolaigazgatók jogköreit és a tantestületek szakmai autonómiáját. A szabályozás emellett helyreállítja a köznevelésben dolgozók egyes kollektív jogait, és megszüntet több a szakszervezetek jogait korlátozó rendelkezést. A módosítások a sztrájkjog gyakorlásának szabályait is rendezik. Megszületett a döntés, eladják a bezárt postahivatalokat. 16 településen gyakorlatilag végleg ellehetetlenítik a szolgáltatás újraindítását, pedig a 2022 óta tartó leépítés már így is jelentősen megnehezítette a lakosság ügyintézését. Az RTL híradóból kiderül, hogy a 2022-es leépítési hullám nem csak a hivatalokat, hanem az ott dolgozókat is érintette. Mármint egy 10 000-en jelentkeztek a kórházakban hagyott csecsemők simogatására. Az országos kórházi főigazgatóság minden segítséget nagyra értékel, de ehhez elengedhetetlen az érintett szervezetek előzetes egyeztetése és folyamatos együttműködése. 2026. április végén 325 csecsemő volt kórházban. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban. Chikungunya lázzal fertőződött meg egy 53 éves nő, miután Mauritiuson járt. Ugyanebben az időszakban egy Pest vármegyei 18 éves férfinál importált maláriát is kimutattak tanzániai útja során. Mindkét betegséget szúnyogok terjesztik, a halálozási arány rendkívül alacsony, a fertőzöttek többsége egy héten belül jobban lesz. Halálos áldozatai vannak a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi 3 hétben. Augusztus elején több szkopjai kerületben is ki kellett hirdetni a járványhelyzetet, a betegséget szúnyogok terjesztik.
0: Rádió Antrit időjárás.
1: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak. Szerdán változóan felhős napos idő várható, de már csak néhol alakulhat ki futózápor. A mérsékelt szélben 27-33 fokra készülhetünk.
0: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel. Rádió Antrit.

szakadó falak, egy perc és a hajtó ránk rossz.

elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Klímavíz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi a kormányfő. 200-an dolgozhatnak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter drasztikus lépést csürget, klímavíz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi. A kormányfő szerint a példátlan aszály és pusztítás miatt új víztározókra, vízmegtartó hálózatokra és az energiatermelés fejlesztésére van szükség. Célként nevezte meg, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatva más országoknak, ehhez pedig minél több uniós forrást hívnának le. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban a 444.hu forrásai szerint, aminek vezetőit az elnököt és négy helyettesét hamarosan meg is választhatják. Pár hónapon belül megindulhatnak az első látványos ügyek. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. Az érintett gazdasági társaságokat három kategóriába sorolták. Az igazgatóság elnöke és a felügyelőbizottság elnöke például nem kaphat többet, mint a mindenkori minimálbér háromszorosa. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Euróveló 6 hálózat keretében. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint most. 135 ezer tonna, tavaly 170 ezer tonna alma termett. Ez már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Az Európai Bizottság szerint nem kell aggódni, lesz elég gáz a tározókban a téli szezonra. A tározók töltöttsége most csak nem 62%-os, közölte a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Minden korábbinál súlyosabb gazdasági hadviselést helyezett kilátásba Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán rendkívül súlyos következményeket helyezett kilátásba bármely ország számára, amely gazdasági mentővet nyújtana a síta államnak. Az amerikai pénzügyminiszter mára ígérte az intézkedési terv ismertetését. 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Francis Clifford Smith-t még 1950-ben 25 éves korában ítélték el gyilkosságért, de ártatlanságát egész életében hangoztatta. Smith 8-szor kapott utolsó vacsorát, bűnösségét és az elítélésének alapjául szolgáló bizonyítékokat az évek során többször megkérdőjelezték. Egy őrnagy a kegyelmi bizottság előtt azt mondta, hogy nem is biztos benne, hogy Smith jelen volt a gyilkosságnál.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden semmiképp sem maradjon otthon az esernyő, országszerte számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délutáni maximum 25 és 27 fok között mozog majd. Mérsékelt szélre van kilátás, ami záporok, zivatarok környékén viharos széllökésé alakulhat. Szerdán napos idő várható, kevés gomoly és fátyol felhővel. Hajnalban még lehet zápor, később csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, reggel 11-21, délután 27-32 fok lesz.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: valahol alszik már egy apró kisgyerek.
1: Rádió André.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Andrét.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.